Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: jó helyen jársz. Panorádió 91.5.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, kokatusi, MDMA,

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 91.5. A jó kezd meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Nézted azt a filmet?
4: Johnny Handsome.
3: Nem. Írd be, Johnny a jó arcú. Ez a Mickey Rourke-nak egy filmje, ez arról szól, nem akarok belemenni, ez egy régi film, és az a lényeg, hogy egy végtelen is, hogy egy arcdeformitással született gangster, akit kinyírnak, de igazából nem nyírnak ki, hanem ő túléli az ellene végrehajtott, nem tudom én, támadást, szerbül attentátot, és utána átoperáltatja magát, és Mickey Rourke lesz belőle, annyira jól sikerül az mi operáció, nem, hogy Mickey Rourke.
4: Lehet, hogy is azon gondolkodik, hogy mi nem lépte ezt meg előbb igazából.
3: Igen, és akkor aztán így bosszút áll, nyilván erről szól a film. Johnny a jó sors, arcú.
4: A sors fintor az, hogy ő viszont a magánéletben lassan visszaalakult, ugye azzá, igen, ami ott a film elején volt,
3: Igen, néz ki, mint a...
4: Operáció nélkül is sikerült megoldani ezt a... Persze. De elég rosszul van egyébként. Mickey Rourke, most nemrég cikkeztek róla, hogy elég lecsúszott úgy anyagilag is, meg hát, na, milyen viseltes. Hát elég sok plasztikai műtéten esett, tehát ugye őt elkapta ez a fajta gépszíj.
3: És elég sok tudatmódosítót is fogyasztott különféle keményebb szeszes italokkal együtt.
4: Így van. Írja. Ilyen állapot, mert műtétre, és akkor tudod, hogy rosszul adta meg az információkat, ezért sikerült úgy, ahogy...
3: Mire allergiás?
4: Semmire. Közben igen.
3: Aztán úgy vitték át a műtőbe.
4: Sajnálom egyébként nagyon, mert valamiért nekem úgy mindig egy ilyen szerethető színész volt. Ha hát rosszabb, igen. Ha jobb filmen láttam, akkor
3: nem
4: is
3: volt, igazából. Sose nem volt egy igazán jó színész, tehát igazából ő egy nagyon jó képű figura, aki hát sok olyan, eléggé sok ilyen kultikus filmben játszott, a 9,5 hét. Tehát, hogy a 9,5 hét az a Kim Basingerrel, Kim Basingerrel, tehát ez egy kultikus film, tehát a popkultúra...
4: Hát akkor vigyük már egy picit
3: tovább. Igen, akkor vigyük még tovább. Szóval a lényeg, hogy ebben a filmben ő nagyon jól eljátszott. Ez egy ilyen erotikus thriller. Most az erotikus, az nagy komoly idézőjelekben van,
4: nagyon
3: mert
4: mentek,
3: így
4: nagyon mentek a 90-es években.
3: Meg ott a 80-as, igen, 80-as végül, elemi ösztönvonal, meg ez a 9 igen. És fél, tehát hogy azért
4: Michael
3: voltak...
4: Michael Douglas-szel ott minden nő le akart fekni, de főnöke...
3: A Michael Douglas az tényleg, az csak ilyen filmekben játszott,
4: és aztán azzal zsarolta, hogyha nem... Igen. Ha nem?
3: A Demi Moore zsarolta! A Demi Moore zsarolta!
4: Igen. Hülye Michael Douglas, aki akkor is, már, akkor is öreg volt, mert koravén.
3: Mindig öreg volt.
4: Meg segíts már, hogy hívták, a Szörnyel a de Frász, sajnos mindig erőt eszembe egyébként a
3: kiről a
4: színésznő. Volt az a Rizoros film, az a 101 kiskutyának a filmes verziója, és igen. Ő játszott, és most a Glenn Close,
3: persze.
4: Vigye már el. Annyira szoború vagyok, hogy ez miatt jut eszembe egyébként egy tök jó színésznő.
3: A Glenn Close, persze. Hát ő egy legenda, persze. Glenn Close.
4: Na hát ő is el akarta csábítani, és akkor nem sikerült, és akkor bosszút állt rajta és tönkretette, terrorizálta.
3: Igen, mindenki
4: akarta.
3: Michael Douglas-e mindenki akart feküdni.
4: Ha nem kapta meg őt, a testét, igen, akkor hallnia kell.
3: Az elemi ösztönben is, igen. Is a Sharon Michael Douglas nézte ki magának. Michael Douglas, ez tényleg ez. És tudom, hogy anyukám, ők szerették a Michael Douglas-t, meg úgy nyilván jó filmekben is játszott, és már ő is tudom, hogy egy idős kör, ami megállapított, hogy ja, ez a Michael Douglas csak ilyen filmekben jár. És az igaz, hogy igaza
4: van. Valahogy igen, így.
3: Mindig valóban ide futott ki a történet. Most így, de tényleg mindig ez volt a vége. Úgyhogy ja, Michael Douglas meg a többiek.
4: Isten nagyon... hasonlított az apjára egyébként. Nagyon. Nem hülyes, igen, ő rá is. Meg most így bekeverteni

0: Csín, az agyam.
1: Apokalipszis most van. Kérlek, igen, szépen,
0: Robert Duval volt az egyik ezredes, aki így szintén megbolondult, csak ő másképp, igen, mint a Kurt.
1: Persze, aki szörfözött. Aki szörfözött.
0: És pont azt a jelenetet dobta ki, amikor ott kint a tengerparton a katonái ott így, tud, ilyen behúzott nyakkal, így, tud, így szaladnak így az árkokba, ő meg így kint filmesztelenül egy ilyen cowboy kalap van a fején, és amit így dumál folyamatosan, mert nem tudom,
1: persze.
0: Aztán hogy hív egy támadást, mert ott így
1: lövöldöznek. I like the smell of napalm in the morning.
0: Csak lövöldöznek rájuk, ugye a Vietcongok, vagy nem tudom, igen, ki az erdő színéről, és akkor ott is szól a vadászgépeseknek, ugye, hogy támadó egységnek, hogy akkor a szúrják már meg napalmal, és akkor ott utána jön ez a szöveg egyébként, hogy szereti, hogy semmi másnak nincs ilyen illata, mint a napalmnak reggel.
1: Mai napig nem nő ott semmi egyébként, ami ahova leszórta Amerika azt a napalmot, igen, Vietnámba.
0: Aztán mentek támadni egyébként valamilyen küldetést végrehajtani, és akkor ugye akkor ment a Valkürök tánca, azt így nyomatták ilyen nagy hangszorókból, és nagyon vicces, mert ugye ezek a támadó helikopterek, harci helikoptereknek a lábazatán ott azért föl volt szerelve a szörfdeszkája, mind a kettő.
1: Igen.
0: És úgy mentek.
1: Nagyon, én úrás azt a filmet.
0: Zseniális.
1: Amikor kijött a Redux.
0: Igen, azt a rendező változatot, azt melegen, meleg szívvel ajánljuk.
1: Amikor a Redux verzió kijött, ugye, ez a... én már ezerszer elmondtam ebben a műsorban, tehát mit tudom, én a Francis Ford Coppola ült egy párizsi hotelben valamikor 2000-es évek 90-es
0: ez
1: évek
0: az legenda körül.
1: Igen, egyébként ezt ő maga nyilatkozta egy interjúban. Ja, ez tényleg ő maga nyilatkozta, hogy megnézte a filmjét, és elkezdett gondolkodni, hogy hát most már azért vagyok akkora rendező, hát nyilván ez most így idézőjelben, tehát hogy nyilván óriási rendező, aki azt mondta, én ezt újra szeretném vágni. És akkor neki ült, és megcsinálta ezt a Redux, ez 3 óra 40 perc, hogy valamilyen embertelen,
0: fantasztikus
1: gyűrűkura extended kategória. Szeretni kell, beletett még egy csomó olyan jelenetet, ami szerintem brassozza, ki vagyok én, de hogy tényleg nem ad hozzá, vagy érted? Tehát most vannak valami playmate-ek egy helikopterben.
0: Nekem azok tetszettek egyébként.
1: Nekem is így tetszett, meg mit, de az nélkül is megvolt az a film. Tehát most jó, oké, benne volt. Az is. Ilyen plusz tényleg, hogyha úgy nézed, hogy ilyen epizódikusan, hogy mondjuk megállok a közepén, picit pihenni,
0: szerintem
1: akkor
0: ez a rajongóknak készült már egyértelműen. Hogy az akit úgy elkapott a lendület.
1: A francia gyarmatos részek, az még úgy nekem az is érdekes volt, különösen ott, amikor végre úgy közelebbi kapcsolatba került egy nővel, tehát hogy behoztak egy nőt ebbe a sztoriba, mm-hmm, tehát hogy annak úgy meg volt szerintem a létjogosultsága, meg lett volna az eredeti vágásnál, de mindegy. Úgyhogy az Apokalipszis most az egy jó film. Ha valaki még, én néztem Szegeden még egy ilyen ex-barátnőmben még ott 1000 évvel ezelőtt, és akkor bementünk este 8-ra, vetítették 2 alkalom, 4-kor és 8-kor. Ugye? Tehát már
0: kellett
1: sokat
0: ez a szintű időt.
1: Igen. És tudom, hogy így vártuk a bejáratnál, hogy kijöjjön az előző túra, akik 4 óta bent ültek. És kijött két ilyen sápat fiatal lány, de hogy minek mentek ezt megnézni, ilyen 16-7 évesek. És az egyik így mondta, hogy ekkora szart még életemben nem láttam, így jöttek. Majdnem megkérdeztem, hogy minek jöttem, miért vagy itt, vagy ilyen fogadásban, vagy elvesztett egy fogadást, vagy miért jöttél megnézni ezt a filmet. És akkor ilyen jó jelenetek voltak, igen. Úgyhogy ez volt az Apokalipszis most. Aki még nem látta, az nézze meg, hát készüljön rá, hogy nem egy egyszerű film. Nem tudom, hogy követed-e, én nagyon nem követem ezt a televíziós dolgokat, de itt most például indul a Stoll Andrással a Nagy Ő. Ezt te hallottad?
0: Nem.
1: Stoll András, Nagy Ő. Képzeld-e? Hát indul.
0: Hát jó, hogy mindig benne van mindenben.
1: A Stoll Buci.
0: Én őt kicsit úgy sajnálom.
1: Nők versengenek érte. Én annyira nem sajnálom, én tisztelem őt, mint színész, viszont zseniális színész.
0: Én pont ezt sajnálom egyébként nála, vagy ez vált két sajnálatot, hogy nem igazán abban
1: nem
0: lehet őt látni, és megfelelően tisztelni, ugye, meg becsülni azt, amit ő tud hozni egyébként, szerintem. Aha. Én nagyon szeretem a filmekben is, meg bárhol, ahol láttam eddig. Uh-huh. Csak hát igen, közben minden mással is foglalkozik, és kicsit ilyen.
1: Megint egy olyan szintű, olyan kivételes színvonalú produkció lesz ez, amiben így olyan nők próbálják elhódítani a Stoll Bucit, mint a Ciara Lord felnőtt filmszínésznő. Tehát, már így látod mindjárt, hogy ez egy családbarát műsor lesz.
0: Hát muszáj ezzel operálni a tévének, hogy visszahúzza, hogy megragadja egy picit az emberek figyelmét. Én nem tudom, múltkor bekapcsoltam a tévét, és így ültünk így a nappaliban, és így végigzongoráztam mind a 260 csatornát.
1: És kikapcsoltad.
0: És aztán a végén ez lett a vége, igen. Tehát, hogy így. Nézd, persze, tehát, hogy vannak, mit tudom én...
1: Mondjuk hallgathattál valamilyen komoly zenei.
0: Sportadók, igen, vannak jó koncert.
1: Azok jó.
0: Adók, meg

0: Nem tudom, de hát az is annyira érdekes, ez nekem most így oda kapcsolat, és akkor megy egy random koncert, olyan 90%-os valószínűséggel olyan, amit nem ismersz.
1: Persze.
0: De a zenekar sem. Márpedig, hogyha az ember zenét hallgat, feltételezem, hogy a legtöbbünk az ilyen igényel fordul a téma felé, nem? Hogy akkor izé, hogy akkor van olyat hallgass, amit ismersz, amit szeretsz.
1: Igen, igen.
0: Vagy legalábbis olyan előadótól, akit úgy megismertél már valamilyen szinten. És ilyen full ismert, és tök jól szólt, hogy így néztem egy ilyen 2 percig, aztán tovább kapcsoltam.
1: Igen, nem jó van, fiúk, jó van. Csak igen. Így tovább.
0: Sportadók, azt értem, de hogy az összes többi gyerekek, hogy mi minden van ott, tehát kezdve ezekkel a...
1: Curling nem volt valami közvetítés?
0: Pingből van 80 így sorba.
1: Ja, tudod, persze.
0: Azokkor önmagában nehéz keresztül jutni. Az olyan, mint amikor nem tudom, utazol valami, és jön egy ilyen hegyvidék, tudod, és meg kell mászni, és várod igen. A végét. Így,
1: igen. Maradtál a Pink Folknál, vagy valami. az volt a talán a legjobb.
0: Nem tudom, tényleg, tehát nagyon érdekes. Meg az, amilyen szoború egy kicsit, hogy vannak ezek az ilyen kvázi tudományos adók.
1: Ja.
0: Ezeket kivétel nélkül mindenhol egyébként ez az ilyen amerikai stílusú, persze, ilyen litty-lötyi valami.
1: Zálogházak.
0: Vagy az, vagy...
1: Igen, megfoghatatlan. Ez a legjobb kifejezés rá. Igen, nem tudod, hogy mit
0: valamiről
1: nézel.
0: Valamiről beszéltek, igen. De ilyen lakberend, és tudod, az a túrajongás, és a férfi részéről, és annyira Amerika, tudod, azért nem tudod hova tenni, és az a nagy izé, az a nagy mosoly, azok a nevetések, az a, igen, ahogy te szoktad mondani, az a sótalankodás, tehát ilyen rettenetes az egész. És ez ilyen Discovery, meg tehát ilyen, ahol valamilyen tudományosabb alapokon nyugvó valami cuccot nézni, tehát és így... Nem kapod meg, úgyhogy tényleg ezzel te végig, hogy kikapcsoltam.
1: Igen, én is így annyira megfoghatottam, meg annyira ilyen súlytalan az egész, azok a műsorok. És úgy nézem, meg vannak ezek a Viasat Explorer, meg Viasat, és akkor ott is úgy nézem, hogy most itt miről szól ez, akkor ha elég sokáig nézed, akkor előbb-utóbb jön valami ilyesmi, hogy nem létező mítikus lények után kutattak valahol valamilyen pennsylvániai erdőkben.
0: És sosincs eredmény.
1: Sosincs eredmény, de mindig majdnem van, mert hogy ott valami zörög, és oda mennek a kamerám, és jaj, mókus. Vagy mindig ez van.
0: Úgy meghihettem, és ezt is túljátszák.
1: Hülyét csinálnak belőle, és akkor az egész így el van játszva.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is! Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.5.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
4: Anett mondja azt, hogy az ő kedvence az okoskodó rokonok a gyerekneveléssel kapcsolatban. Hát ez biztos egy külön téma.
5: Hát az igen, az egy külön fázis az ember életében, persze.
4: De maradjunk még egy picit a technofóboknál, mert nekem nagyon érdekes például ez a bankrendszer. Hát én ezt figyelem egy ideje, ez őrlet, hogy az emberek nyilván nevek nélkül, hogy mi mindentől félnek. A mobillal azért nem mernek fizetni, mert azt a zsebükben lelopják a pénzüket egy ilyen szenzorral. Meg vannak győződve. De mondom, hogy ez nem működik így, de nem hiszik el. Neked csinálta, van ilyen?
5: Milyen? Nem figyeltem.
4: Azt, hogy belerak, nem mernek azért mobillal fizetni.
5: Nyomkodom a telefonomat, tudom, amíg látom, a technofóbiáról beszélsz.
4: Igen. Szóval a zsebedben van a telefon, ettől félnek, hogy a zsebedben van a telefon, hogy be tudsz fizetni, és akkor valaki oda megy egy csippel, érted, az ő fejükben
5: chip,
4: így van.
5: Igen, a csíp, a veszélyes csípek.
4: És akkor lecsippantja az összes pénzelet, érted? De ilyen nincsen varázs csíp, amivel... Anett egyfolytában, hogy mit csinálsz? Most már, várjál, megnézem most. Mi ez a rengeteg üzenet?
5: Na nézzük.
4: Jézusom, miket?
5: Annyit láttam csak előzetes, hogy az egyik üzenet, hogy ezzel terrorozált.
4: Na várjál. Azt mondja, Anne, kit érdekel, hogy miről beszélünk, Anett ilyet várja. Jaj, gyereknevelésnél jók az okoljukodó rokonok. Ez én úgy olvasom be, ahogy ő írta, jó, annyira jó ez a telefon. Ma már telefonokkal nem lehet helyesen írni, a telefon a helyes írást kijavítja rosszra.
5: Jaj, gyereknevelésnél jók az olyoskodó rokonok.
4: Igen. Na. Egy nagy nenem...
5: megkérdezte.
4: Egy nagynenem megkérdezte, amikor 3 hónapos volt a Marci, hogy ugyan már mit szoptatod ezt a gyereket? 3 hónapos Jorában.
5: Jorában.
4: 3 hónapos Jorában en már babot adtam a lanyomnak.
5: Gombosi tájszólás lett az egészből.
4: Még jobb, most a legjobb. Várjál. Ezzel terrorozált. Ez a nagynenem minden gyeteknél.
5: Gyeteknél.
4: Már gyuliltem menni hozzá a vendégségbe.
5: Utólag kérte, hogy ne írd, ne így olvassuk be.
4: Gyorsan írok, na, ne úgy olvasd be.
5: Nem írok többet. Ezt már ékezetek el.
4: Nem, ez halálű volt. Nagyon jó. Tartam már annyira nem figyelt. De volt valami terror, nagynéni, szoptatás, meg ilyen.
5: Persze, egyébként gyereknevelésben most tényleg komolyra fordítva a szót, igazakat ír, és szerintem mindenki átéri amúgy, hogy tudod. És olyan érdekes ez, hogy
4: valaki küldött hangüzenetet.
5: Nagyszülőktől kapsz egyébként sokszor olyan tudod, hozzászólásokat, meg bárkitől, aki mit tudom, adott esetben idősebb, hogy amilyen nagyon fura, vagy furán hat abban a folyamatban, amikor nem tudom, a gyereknevelésben vagy éppen benne, meg abban a korai szakaszában a történetnek, és hiába szeretnél egyfajta szabályrendszer szerint eljárni, mindig mindent kifogásolnak, pedig ők is benne voltak ebben, és valószínűleg az ő dolgukba is beleszóltak, de hogy mindig tovább örökítik ezt a hagyatékot, tudod? A másik egyébként, ami nagyon durva, az amikor az ismerősök, vagy mindig vannak ezek az ilyen nagyon okos emberek, ugye? Akik elmondják neked, aki már tapasztalt, mert van már gyereke, nem tudom. Brassnyó Zoli tudná erről szerintem bőven mesélni, meg szerintem én is, meg nyilván, aki benne van ebben a történetben, hogy vagy volt. Hogy ha kérdezed, ha nem, ő elmondja, hogy ez nagyon kemény lesz. Barátoskám, kösd fel a gatyaszárat, nem tudom mit ért. És tök mindegy, hogy érted, nyilván evidens, hogy minden ember más, ezáltal minden gyerek is teljesen más, másképp működik. Egyszerűen úgy gondolja, hogy akkor így általánosítva, akkor így jó. Jól így kioktat, tudod, hogy akkor majd akkor elmondja, majd sok, ő ugye? Elmondja a tutit, de egyébként ez ugyanaz
4: vagy?
5: A típusú ember.
4: Mérges vagy?
5: Ugyanaz a típusú ember. Nem vagyok mérges, csak...
4: De remélben ez fel a pumpa?
5: Meghallgatod, de így tudod...
4: Nem szereti a nyakába szúrni egy nyugtatót? Hogy úgy elaludja?
5: Szeretné megölni.
4: Annyira?
5: Nem, csak vicceltem.
4: Tudom, mint a Dexter, ahogy van, nézte a Dextert valaha?
5: Írja nyugodtan, igen, mint a Dexter.
4: Nézte a Dextert?
5: Elkezdtük nézni, és...
4: Nem jön be?
5: Hát túl direkt,
4: elég
5: vizuálisan. Tehát, hogy így... Én hiszem, hogy lehet, hogy jó ez, jó lesz
4: miatt?
5: Majd, de... Hát nem, hogy gyerekek nézek. ilyen sorozat, ilyen, vagy én sem bírtam. Tehát ja, nekem olyan too much volt, nem tudom, tudod, az emberi halott testet, nem tudom, feldarabolva, és oké, hát mindjárt az első rész elején ez így van egy ilyen.
3: Tehát te olyan horrorokat nézzen, könyörgöm, hogy ezt nem bírod, hogy feldarabolnak, de komolyan nem?
5: Nem nézek
3: horrorokat.
5: Brasnyózi nézi ilyen beteg áradságokat. Ilyen, én nem szeretem annyira azt.
3: Ilyen
5: azt
3: finom direkt lelked van, nem is tudtam.
5: Én jobban szeretem ezt az ilyen, amikor Pszichód passzívabban, közvetettebben váltják ki egyébként.
3: Akkor te Dahmert sem nézted meg, ugye?
5: Mit? Hm?
3: A Dahmert, a Jeffrey Dahmert?
5: Nem.
3: Azt én sem merem megnézni.
5: Nem néztem.
3: Jó, hát akkor így megértelek. Jó. Szóval akkor neked a Dexter, mert Dexter, tudod, ő ott csinálta mindig, hogy ilyen inekciós tű valami,
5: hogy
3: beleszúlt a nyakadba. És akkor most jól elvittem megint a tévát. De szerintem az nagyon nehéz az embereket úgy kiütni, nem? Hogy úgy cup, úgy benyomd azt az injekciós tűt.
5: Hát nyilván nehéz.
3: Most kezdeni, most tényleg szándékosan ki akarnál aki ütni. Nem is tudom, hogy közelítselek meg, hogy úgy belenyomjam a nyakadba. Azt nem, hogy hova kell nyomni.
5: Hát úgy kell, hogy észrevétlenül mögé lopózzal, és akkor.
3: Aha. Te neked az menne?
5: Nem tudom.
3: Nem, szerintem nem.
5: Csak azt szerettem volna egyébként még úgy párhuzamosítani, ja, az előző sztori, hogy az a típusú ember, aki folyamatosan elmondja az igazat, a valóságot, megtanít téged, ellát téged egy ilyen információ, ha kérdezted, ha nem. Ez a fajta ember az, aki mondjuk, hogyha járművásárlás előtt állsz, akkor elmondja, hogy
3: tanácsot?
5: Vagy bármi előtt, bármilyen vásárlás előtt, tök mindegy, általában ezek az ilyen konkrét típusokkal, amit neked kell, amit te szeretnél vásárolni, semmilyen nulla alatti tapasztalata van.
3: De azért
5: mégis elmondja, hogy az nem jó.
3: Nem, hát sokkal jobb az, amikor azt mondja,
5: hogy volt most egy ilyen élmény egyébként, hogy vettem, nem tudom, egy mosógépet.
3: Na.
5: Vagy nem tudom, tök mire is. Mondta, hogy nem tudom, beszélgetett az ismerősével. Kérdezte, hogy milyen márka. Mondta a Brassi, mondta, hogy részvétem.
3: Hogy lett valaki ekkora paraszt állat?
5: Úgyhogy soha nem használt olyat, érted? Valami alapján az ő gondolkodás, mert kialakult e körül olyan módon, hogy akkor az nagyon rossz, mert neki más a jó szerinte, és onnantól kezdve azt a márkát, azt a típust, azt így leírja, és egy küldetésként tekint arra, hogy terjessz az igét arról, hogy az mennyire rossz például. Ha kell, hát nem.
3: Én azt szoktam csinálni, valamelyik nap a haverom vett egy szárítógépet, és elküldi nekem a fotót, hogy kézzel megjött az új szárítógép, és nézem, milyen márka. Sírom neki reflex, mondom, jaj, mondom, Jézus Mária, mondom, de mély, ezt mondom, ez a világ legrosszabb márka, meg főleg mondom, azon belül körül, meg nem is a márka, de mondom, ez a típus. Hát mondom, ez híresen rossz. Azt ismerem már, tudom, hogy most ilyenkor gondolkozik, így a viszont, de mi a baj, mondom, honnan, mondom, fogalmam sincs, nem értek hozzá, mondom, csak basszok, mert cseszegetlek. Mondom, hát nem, hát mondom, ennyi, hát mondom, mély lenne, mondom, mindegyik jó, hát mondom, teljesen lényegtelen.
5: Misi írta még, hogy nekem a kedvenc rokkoram, aki azzal kezdi a mondókhelyet, hogy nem azért mondom, de...
3: Igen.
5: Van ez. Az, ami a de előtt hangzik el, annak semmi.
3: Nem azért kérdezem, mert érdekel, ugye?
5: Igen.
3: Van ez a sztori, meg nekem sokkal jobb az, amikor valamit már megveszel, és akkor vettél egy autót, és akkor jön a rokon, bár nekem nincs ilyen rokonom, csak el tudom képzelni. Jön a rokon, és akkor mondja, hogy na nem jó, és hát vettem autót, de milyen autót, nem tudom, hát ilyet meg, szuper, és milyen motorral? És akkor mondom, mit tudom én, az 1.9, nem csak úgy...
5: De pont az,
3: nem tudom, mert mindig olyan, nem tudom, az 1.4-es jobb lett volna, de mit tudom én, nem vannak ilyenek.
5: Istenem, annyira hülyék az emberek, most bocsánat, de hogy tényleg, annyira vicces ez tényleg, hogy így.
3: Annyira tudjuk bántani egymást.
5: De érted, milyen célra fogalmazza meg az ilyen jellegi gondolatait, tehát hogy tényleg már nem tudom, ezért befizeted a nem tudom mit, vagy a kezdő részed, és akkor így visszakéred, mert ti azt mondtad, hogy sziszeket egyet, vagy érted, tehát hogy így. Annyira érdekes ez, de ide jóval.
3: Na minden, ezek ilyen dolgok, úgyhogy...
5: Nem fog megszűni sosem ez a fajta típusú ember létezni.
3: Ennyit torokról. Nem tudom, Anett költi hangüzetet, azért játsszuk be, vagy miért?
5: Nem tudom, Anettbe játszhatjuk?
3: Hát minden ilyen bejátszom.
5: De csak hogyha ékezetek nélkül mondod a szöveget. Ajaj, én félek, lehet, hogy van benne káromkodás.
2: Jaj, Isten, de hülyék vagytok, hát gyorsan írok, közben takarítok, hát olyan gyorsan írok, és aztán, na, így.
5: Jó, én azért féltem, hogy elküld minket a csába.
3: Nem, hát tán
5: nem.
3: De tudja,
5: nem.
3: Azért, mert tudja, hogy itt vagyok, és tudja, hogy bejátszom.
5: Igen, lehet.
3: Remélem, hogy ez tisztában
5: volt.

0: hogy milyen a pannó reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Jártál te néptáncra?
4: Jaj, tényleg. Na, arra jártam. Jön, nézzük, teljesen kis. 9
3: Látod?
4: Évig, igen.
3: 9 évig?
4: 9 évig.
3: Az volt gombosan?
4: Ne hülyeskedj, tehát fölléptünk a Szigeten.
3: A Sziget Fesztiválon?
4: A Sziget Fesztiválon. Most ezt képzeld el, ilyet. Én azt mondtam, 8-os voltam. Ha, vagyis hogy? Hát 8-dik, vagy csak most nem tudom, hogy 8-at fejeztem, vagy 8-dik előtti nyáron. Igen. Lehet, hogy 8-at fejeztem. És meghívtak bennünket a Sziget Fesztiválra.
3: Őrlet, a gombosi lányokat?
4: Hát meg a fiúkat. Aha. És mentünk busszal, és anyukám is eljött, meg hát anyukám. Más jöttek szülők, mert eleve ugye kell segíteni, fölöltözni, tehát egyedül nem tudott fölhúzni a viseletet, és akkor ott voltunk, nem tudom, 2 napot a Szigeten? Aha. Vagy valami ilyesmi, és emlékszem, hogy mentünk anyukám a Kispál koncertre, akkor ő aztán eltűnt, utána nem is találkoztam,
3: anyukám
4: elő meg minden felé.
3: Partizni.
4: Én meg voltam, volt, akkor volt ez a, vagy csak voltam apokaliptikán, arra emlékszem,
3: komolyan?
4: Ilyen kis pici kis, kislány voltam, őrüle. És akkor így eldöntöttem, hogy én el fogok menni apokaliptikára, és bementem, vagy hát elmentem ahhoz a stagehez, ahol az ő koncertjük aha, volt, és aha, akkor tudni turakodtam előre, és ahova néztem, mindenhol ilyen nagyon ronda, fekete ruhás, fekete bakancsos férfiak dobálták a hajukat, és annyira féltem.
3: Igen.
4: Igen. De jó volt, a koncert az nagyon jó volt, meg nem is tudom, hogy mikre mentem.
3: Azt
4: jöttem,
3: hogy mit táncoltatok, emlékszel-e?
4: Hát ez gombosít. Mi mindig gombosít táncoltunk, és igazából ugyanazt táncolják már szerintem 50 éve.
3: Aha.
4: Úgyhogy, hát én azt sajnáltam egyébként, hogy nem volt úgy, mint mondjuk egy ilyen szabadkai táncsoportnál, mondjuk, hogy megvan, most nem tudom, én a mezőségi, vagy nem tudom, most én igazából annyira ehhez nem is értek,
3: aha,
4: hogy milyen lépéseket tanulnak, de hát mi ezt a hagyományos gombosi variációkat, vannak ezek a gombosi dalok, tehát hogy azokat is énekeltük, meg ilyesmi, úgyhogy...
3: Őrület. És akkor ez mennyi időt kellett nektek csinálni, egy 15-20 perc, 30, vagy van csak ilyen rövid, vagy mi? Hogy nézett ez ki? Emlékszel-e? Tudom, hogy régen volt, de...
4: Maguk a fellépések milyen hosszúak voltak?
3: Igen. Tehát mondjuk ilyen Szigetre mekkora programot vittetek el?
4: Jó, hát ott volt ott a hosszabbat, tehát hogy ott volt külön, tehát volt olyan, amik lányok, fiúk, akkor csak lányok, csak fiúk, aha, tehát hogy ott volt hosszabb volt, de hát meg jártunk, tudod, a szokásos gyöngyös bokréta, mindenféle szemlékre.
3: Én ezt nem is tudtam rólad.
4: Úgyhogy persze, szóval nekem megvan a viseletem, voltál. Megvan a, van ilyen kicsi viseletem is, ami
3: jó,
4: ilyen 4 évesre
3: igen.
4: való, akkor van ilyen 10 évesre való.
3: Aha.
4: De ott is van, ott van ez a hétköznapi viselet, meg van az ünnepi, meg felnőtt ünnepi viseletem.
3: Na hát például a dobárdal, Robi, nem tudom elképzelni.
4: Most a húgomon, amikor férhez ment, és volt a forgatás,
3: tényleg?
4: Akkor az én népviseletemben volt, igen.
3: Na az durva, különben például a dobárdal, Robi, nem tudom elképzelni, mondjuk, hogy néptáncolna, pedig úgy...
4: Én el tudom képzelni, hogy egy néptáncos feje van.
3: Úgy csapdosna a csiz. Amúgy különben, igen, most, hogy elképzelem, amúgy végül is, de el tudom képzelni.
4: Igen.
3: Hogy úgy táncolnak, hogy csapdosná ugye
4: a... Kiszállna a taxiból,
3: igen,
4: ledobná a kalapját.
3: Ott lenne az a bőrcsizma.
4: Körbe táncolná.
3: És menne a buli.
4: Írják, hogy a gombosi viselet gyönyörű. Hát a gombosi viselet az nagyon-nagyon csodálatos egyébként. Tényleg nagyon szép.
3: Azt, hogy a dobárdal, hogy biztos. De, hát van neked egy rokorod, az Albert, ő is írt ma már reggel. Ő nem néptáncol? Csodálkozik rajta, őnek ez kimaradt volna. Sok mindenki néptáncolt azért itt a környezetünkbe.
4: Én azt hiszem, hogy a Sánta is néptáncolt, nem? Vagy...
3: Sánta? Azt, hogy a Dobárdal Robi, hogy az Albert,
4: igen. Közülünk valaki
3: még
4: néptáncolt. Vagy... Ja, vagy nem, most keverem, lehet, hogy egy másik munkatársam, akiről nem tudnám elképzelni.
3: Én tudom azt, hogy nekünk volt egy régi munkatársunk, én a mai napig dolgozok vele, időnként, évente pár projekten, és ő a Guci. Őt ismered?
4: Persze.
3: Őt megvan. Őről a derült, hogy néptáncol. És mondjuk őről is sosem tudtam volna elképzelni.
4: Még mindig?
3: Nem, most már nem. De hogy ja, valamikor ő is néptáncolt. Meg én nem tudom, hogy nem volt ilyen valami. Dávid, te vagy a Viktor, valamelyikőtök nem néptáncolt? Valamelyikőtök nem néptáncolt? Dávid úgy néz rám, hogy ki is van kapcsolva a hang.
4: Azért,
3: hát,
4: mert
3: nem
4: figyelt a műsorra, hanem beszélgetett, és nem tudja, hogy miről beszélünk. Hogy
3: Néptánc, te néptáncoltál, vagy a Viktor, vagy egyikőtök se? Látom, Azt mondja, Dávid, biztos nem. Nem. De a Dávid húga néptáncol, azt mondja. Vagy néptánc.
4: Sokan, tehát hogy ez a néptáncnál azért úgy előbb-utóbb mindenki kikötött. Sóti, te néptáncoltál?
3: Sóti néptáncot biztos. Nem, mindegy, nem figyelnek. Szerintem ki van kapcsolva a hang, itt beszélget.
4: Új, meg, szóval küldi nekünk a zenét.
3: Vagy igen? Megy a zene?
4: Robi írja, Dobárdán Robi, hogy egy kis ideig. Meg azt írja, hogy Albert járt férfi balettra is. És jártam Obiba balettra, és képzeld, hogy férfi balettanárom volt, úgy hívták, hogy Sanyi. És végtelenül el voltam ájulva a Sanyitól. Hat a éves Sanyi? Voltam, és igen, és anyukámnak mindig emlegettem, hogy a Sanyi.
3: Ja,
4: egyek órára a Sanyihoz. Hát most el tudod képzelni, milyen nagy balettozás.
3: Hát most képzeld el. Hát mit balettoztáltál a Sanyiba? Ja, hat éves. Na, itt van Albert ír, elkapta a gépszét. Figyeld, azt mondja, képzeld, de nem. Egyszer vitt el enyém. Ja nem, anyám, azt mondja. 4 évesen. Valamiért akkor nem tetszett a néptánc, de egyébként versenytáncoltam. Ezt már vártam, hogy Albert mit dobja be.
4: Látom, igen, olyan egyenes tartás.
3: Igen, Albert egyenes tartás, el tudom kézni a tapadós tadrág, hogy rázogatja a kis vállait, úgy. Rázogatja a kis vállait, olyan egyenes tartás, úgy néz úgy mindenkire.
4: Dobbant egyet a lábába.
3: Rózsa van a szájába, és a kis vállai úgy. Haláli, azt mondja, de egyébként versenytáztam sok évig. Viszont nagyon szerettem a néptáncot. Lagzikban ide, ahogy tudok, de táncolok. Nem balett, ittam. Hogy, miket itt? Balett!
4: Nem balettoztam, csak kiavítottam.
3: Ja, biztos, ja, igen, ja, igen, igen.
4: Nem balettoztam.
3: Nem balettoztam. Azt mondja, vezetek, és a Robi pedig hazudik. Azt mondja,
4: Robi megírja, hogy tiltsátok le, please.
3: Halál, imádom, amikor a rokonság itt cseszi egymást a rádióban.
4: A versenytánszál mindig az jelenti a nagy problémát, most nem tudom, Albert, neked erről mi a véleményed, hogy milyenek a tapasztalatai, de
3: hogy nővel táncol?
4: Több ismerősem azért hagyta abba, mert hogy nagyon-nagyon sokba kerülnek a kosztümök. Tehát,
3: Albert
4: minden versenyre...
3: Van egy ilyen kártya, csak lehúz egy pip.
4: Igen, így a versenynek kellett egy új ruha, és az Albert vett 6-ot.
3: Minimum. Tehát így mondta, hogy tudod, mindenki palaszkodott, hogy Albert olyan nagy szemekkel elment, megnézed, mennyi? Csak ennyi?
4: Hagyhat. Igen.
3: Suti hátrafut. Kinek köl még ruha? Tehát ez így a szép, úgyhogy az abszolút rendben van. Azt, hogy a különben amúgy, hogy hát eléggé lehúzás ez a verseny. Tánc, így anyagilag, de hát mindig is az volt, azt mondja, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Hát nem tudom, azért vannak ott tényleg ilyen ruhák.
4: Hát kell, persze, meg mondjuk igazából, ha megnézed, a népviseletnél is ugyanez van, tehát hogy ott mindig kell találni valakit, aki azt ki tudja mosni, ki tudja keményíteni, ki tudja vasalni, és most már Gomboson sajnos nincs olyan néni, aki ezt meg tudja csinálni.
3: Tényleg kádba keményítik? Vagy nem?
4: Hát ott is keményíthetik. Ugye? Hát nyilván ott a legegyszerűbben odafér bele.
3: Haláli. Azt mondja Oszi, Aretta, Zeci, képzelnéd el, azt nem mondod neki.
4: Hogy írtok ma?
3: De össze-vissza. Anett, így olvasom, ahogy írtátok. Anett, a Zeci, képzelnéd el, azt nem mondod neki. Te meg aztán értelmezd az üzeneteket.
4: Itt már mindenki
3: te meg értelmezd az üzeneteket. Hát igen. Azt mondja nekünk Albert, hogy amúgy a Robi járt énekelni.
4: Most én nem tudom, Oszival különben mi van. Most elkezdtem visszaolvasni a mai üzeneteit, de mindegyiket így írta. Zeci, jobban szereted az ülősportot, a motorozást, te egy legenda vagy.
3: Igen, egész nap.
4: De az, hogy ja, hogy úgy Anettnek van műhelyes naptárja, Zeci, ez igaz. Milyen mondatok ezek?
3: Van tényleg. Erre Tihi beírja a semmi közepébe, liszttel keményít. Meg vagytok be őrülve teljesen. Mi történik?
4: Nagyon jó.
3: Közben Dobárda Robi is ír már. Remélem ő is vezet. Miket énekeltél, Dobár? Ilyen biztos ilyen valami... Milyen ilyen menő, hogy hívják ezeket? Tájegységek vannak. Valami nagyon jó tájegység. Valamilyen, nem tudom én, ahol ilyen jókat lehet énekelni. Biztos dob. De nem tudom elképzelni, vagy el tudom képzelni. Azt mondja, a Rammstein kórusban voltam. Jó van, persze. Amúgy tényleg én voltam ilyen kórusban különben. valamikor. Tihi, azt mondja, a kijavító program. Igen, amióta kijavító programok vannak a telefonokon, azóta össze-vissza írnak az emberek. Én is.
4: A kijavító program, ez fantasztikus, különben néha olyan üzeneteket kapok. Én kikapcsoltam a telefonomon, de mondjuk a Merse nevet, az, hogy Merse, ír nekem Merse, valaki mi? Mondjuk a Merse, nem, hanem átjavítja arra, hogy Mérési. És akkor így írják mondjuk, hogy Merse, meddig van suliban? Mérési, meddig van suliban? Nagyon jó.
3: Hát nekem van olyan, múltkor Krisztofferrel, kollégámmal írok, és minden egyes mondatomba belejavít, érted? És egy idő után megkérdezi, azt mondja, amúgy részeg vagy? Nem vagyok részeg, a telefon, a rohadt telefon. Ja, Istenem, hát ezek ilyen dolgok, de tényleg, amióta ez van, és hihetetlen.

0: a lustaságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Szállt az Zoli, már körülbelül egy 25 perce eszik. Megevett egy sajtos rudat, ezt így benyomogatta a szájába, és ez a sajtos rúdtal azt mondta... nincs ez semmi baj. És utána miután megett azt, hogy így megfogott a kezébe egy nagy ilyen pitét, vagy mi ez, nem tudom, és ilyen, és nézi, hogy...
3: Vaníliás meggyes pite.
2: Vaníliás meggyes pitét, így fogja a kezébe. Hát, ezt nem kéne megennem, de hát most már el is kezdte enni. Eszi.
3: Jó, aztán nem bírom megenni.
2: És utána, mondja Dávid, hogy 30 másodperc, és megyünk. És mondja a Sánt, hogy nem, eszem a pitémet. Nem akarok menni. Mi a téma? Mondom, a szexi, akkor jó. Akkor lehet beszélgetni.
3: Annyira érdekes volt most szembesülni ez a jelenség, amit az előbb is taglaltunk, hogy nagyjából 10 másodperc múlt el azóta, hogy ezek elhagyták az én számot. Pontosabban egyáltalán nem ezek a gondolatok.
2: Mi?
3: A lényeg nagyjából ez volt.
2: Hogy nagyjából?
3: Nem, elmúlt 10 másodperc, és az Eci teljesen másképp, de most már teljesen...
2: Nem akarok.
3: Nem, egyáltalán nem így mondtam. És
2: hogy mondtad? Így mondtad?
3: Mondtam, hogy nem akarok többet beszélni. Ma már nem akarok többet beszélni. Elegem van. Nem akarok, enni akarok. Mondta az Eci, hogy szexről fogunk beszélni, akkor mondtam, hogy na jó, az a részes stimmelt egyébként.
2: Hát ilyen nincs.
3: Gyerekek, Dávid, fogjátok be a fületeket, de úgyse hallgattok minket, nem, a fiatal generáció nem hallgat. Rádiót és a klasszikus hát rádióadást podcastnek nevezik. Szerintem ez vérlázító.
2: Nem most fogjuk felvilágosítani a fiatalokat, Zoli, nem úgy.
3: De, agresszióval, kiabálva. Majd én megmutattam, hogy kell.
2: Fickó,
3: elég volt a filmkodásból.
2: Fickó félrevet. De hogy nekem elkezdem tudom, a méhácskés sztorikat mesélni itt. Tényleg, te hogy fogod ezt akkor majd elmesélni, hogyha eljön?
3: Nem fogom szerintem. Hát most jövök kérdezni.
2: Nem fogod. Majd én megkérdezem. Papa, mi az a
3: szex? Hát de mi, te kérdezted apádat?
2: Szerintem igen.
3: Tényleg?
2: Nem tudom. Te kérdezted apukádat?
3: Kérdezted? Emlékezz szépen vissza. Nincs egy nem tudod. Emlékszesz? Szerintem igen. Szesz.
2: Voltak dolgok, amik nagyon nem voltak világosak az elején.
3: De én soha nem beszélgettem ilyenekről a szüleimmel, és hát...
2: Jaj, mert te mindig olyan vagy, hogy te mindig magadtól rájössz mindenre. Sánta, nekem ezt szokta mondani. Én bennem van egy ilyen ösztön. Most ez jó.
3: Újabb
2: Dávid, az zavar a legjobb, hogy a Dávid már másfél olyan fapofával ül. Ami azt jelenti, hogy nyilván annyira irreleváns az, amit beszélünk, hogy még rá se tudunk hatni.
3: Nem figyel egyszerűen. Gondolj bele az ő szemszögébe.
2: Szegény Dávid. Mert ő ezt a marhaságot kell, hogy hallgassa minden nap. 4 órán keresztül.
3: Az előző órában volt egy 40 perces megszólalás.
2: Dávid, ez nagyon szörnyű.
3: Szerinted mit szenvedsz? 40 perc az olyan, mintha beülnél a misére, és elvárnád, hogy végig odafigyelj. Nem
2: ez
3: tudsz.
2: Igaz. Ez olyan, mintha pap prédikálna 4 órát, és azt
3: nem
2: figyelni kellene.
3: Nem 4, ez a 40 perc. Tudod. És jó, a misa egy picit hosszabb, oké, van egy kis éneklés, mint amilyen buli együtt, tudod, fölállni, leülni ilyenek. De hogy alapvetően...
2: Azt, hogy a buli a templom, fölállni, leülni.
3: Térdelés, ezt nem szeretem. De erre majd Ákos atyával bővebben. Az atyavilágban. Hát de miért? Hát miért kell az... Hát most nem mutatom el azt, hogy nem szeretek letérdelt. Nekem fájnak a térdeim. Mindig kemény az a pad, és hideg.
2: Múltkor berúgtam véletlenül, gyerekek. Tudjátok, ilyen csend volt, és szerintem nem volt rögzítve, vagy valami. Szóval csak én járhatok ki. És az körülbelül, most nem hazudok, az körülbelül ilyen volt, ilyen csönd van a tápban, minden. Letérdettünk, fölkettem, és tudod, nagy a lábam, és tudod, hogy így belealkadtam úr, és így tudod, és sírcsönt, és mindenki megijedt, így néztek rám, és én megint tudod, hogy a fapofába álltam ott, tudod.
3: Mi fölborultál?
2: Hát nem tudom, amikor kiugrik valami a helyről, és hogy visszaesik, ugyanúgy a helyre. Még hál' Istennek, hogy visszaesik, kezdve leesik basszus.
3: Nincsenek, én jártam így egyébként. Főt,
2: de miért nincs rögzítve?
3: Szent György templomban egyébként, és ilyen nagyon masszívnak néznek ki ezek a helyek, ezek a padok, az ima résszel, tudod, fönn. És kezdve, hogy nem tudom, hogy valamit így át, és valamit én is így nem tudom, most megszírjuk.
2: Eldőlt.
3: És így neki támaszkodtam, és így megindult így dőlem, ami Jézusom, nincs lerögzítve, és elég könnyen ki tudod mozgatni a pozíciójából, úgyhogy vigyázni kell
2: szóval
3: ezekkel.
2: Újabb érdekes történet, csak a reggeli műsorban történhet meg, hogy 5 percen belül elindultunk a szextől, és már a templomba vagyunk.
0: Tehát,
3: most mondja, miért nem lehet véletlen.
0: De ez hihetetlen. Na mindez. Ez eszméletlen.
3: Szóval visszakanyarodva egyébként.
0: Visszakanyarodva.
3: Valamelyik napja feljöttem ide, valamiért be akartam ugrani a stúdióba, és a Brassnyom meg te voltatok. És Dávidot kérdeztem, mondom, meddig beszélnek még az állatok, és akkor így mondta, hogy hú, hát csak most kezdték. Csak most kezdték, és majd hátradőlt, és itt
0: igen,
3: akkor szembesültem ezzel, hogy milyen lehet, tehát nem tudja végigkövetni. Hát most miért is
0: Dávid,
3: követni?
0: Én sütni fogok neked egy tortát ezek után, komolyan majd. Megtanom, hogy kell tortát sütni, és sütök neked egy tortát hálából, hogy itt vagy velünk.
3: Az meg majd egyszer kaptunk egy rockcafés tortát a Brassnyóval.
0: Mit csináltatok?
3: Rockcafé műsorunk még futott.
0: Kaptatok tortát?
3: És volt egy, van egy állandó hallgató.
0: De megosztottátok a technikusokkal, remélem.
3: Akkor nem, de Dávid akkor még szerintem nem volt itt, ez régen volt.
0: De ki
3: hát
0: volt?
3: Nem itt? Tudom, ki volt a technikus, szóval de nyilvánvalóan megosztottuk vele.
0: És hogy nézett az ki?
3: Írt rajta Rock Café. Nagyon szép torta.
0: Ez mennyire strammál?
3: Ívától kaptuk, egy állandó, folyamatosan állandó hallgatók volt egyébként. Aki elárulta nekünk azt is, egy nagy rockzenész, rockzene rajongó.
0: Igen.
3: Mondta, hogy ott volt egyébként a Queen koncerten is 86-ban Budapesten.
0: Ó, de jó.
3: Úgyhogy nagyon, nagyon durva. Sztorikat osztott meg velünk, és hát meglepetezett minket egy tortát. Mondta, hogy süt nekünk egy tortát.
0: De tényleg
3: milyen? Hogy ha hi, jó, szuper, oké, vagy
0: hozzá.
3: És így megjelent. Én szóval, hogy csokis volt most. Így rémény,
0: de jó, ez. Vannak ilyen dolgok, amik különben
3: tényleg. Nagyon szépen köszönjük újra, így éveken
0: ezután is. Volt egy pár ilyen őrület, tudom, egyszer valamit marháskodtunk, de őszintén nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Én őszintén megmondom, én nem tudtam, hogy ez a meggyes burekhez létezik, valamit hülyeskedtünk itt a reggelibe. És műsor után szóltak a portál, különben valaki hozott be meggyes bureket. Úgyhogy a meggyes bureket azért vágom, meg azért kustam meg, mert valamelyik hallgató hozott. És ugyanilyen élményem van, te emlékszel, hogy pár évvel ezelőtt még úgy beszéltünk a Stollenről, hogy nem tudtuk, hogy mi az. Csak úgy tudod, hát úgy Stollen. Karácsonykor, osztrák területe, meg német nyelvterülete. Na mindegy, és akkor valaki Ausztriából hozott nekünk Stollent.
3: Aha.
0: És akkor kóstoltam meg először. Aztán már azon tettem sokszor, mert most már tudom, hogy mi az, és akkor tesómnál vagyok, akkor veszek karácsony idején. Na ja, ezek tök érdekes dolgok. Na visszatérve különben tényleg, hogyha arról van szó, és egy nap pillanat, halál komolyan mondom. Megkérdezi fiad, apa, hogy működik ez a szex dolog, akkor hogy fogod neki elmondani? Ilyen méhecskés sztorival. Így mesélek, kérlek. 3-2
3: Hoda lehet. Bibe?
0: Igen.
3: Van. Az úgy van.
0: Igen. Én vagyok a fiad.
3: Igen. Azt mondta, mit csinál,
0: de várj, a fiadban az a különleges, hihetetlen mennyire mély hangja van. Az különben őrület, nem? Ezt te is mondtad, hogy hihetetlen nagyon mély hangja van. Úgyhogy most én hogy apa, ez hogy működik? Igen, és akkor figyelek, hogy van a bibe. Mobilozik. Nem figyel rá. Élő műsorban nem figyel rá, hanem mobilozik.
3: Nem, na, bírom, szóval igen, most bibe. Vannak fontosabb dolgok is a világon.
0: És mit csinál a bibe? mi az a bibe?
3: Nem tudom, beporozza. Méhecske, amikor beporozza, olyan ez a késztetés a méhecskének, ami egy teljesen természetes folyamat. Így, ha te is poroznál, az is egy teljesen természetes ösztön. Úgyhogy porzásra fel! Mit tudom én? Nem tudom, mit csinál. Mit csinál a méhecske? Ha mi a folyamat?
0: Hát ezt tudod, mit fog csinálni a fiad ezek után? Felszív este egy csíkot. Az apám mondta, ne porozni csinálj. Van kedvem, akkor lehet, nem? Azt mondja, úgyhogy édes kisfiam, ha porozni van kedved, akkor hajrá. Hát jó, van, nem rossz. Nagyon nehéz.
3: Gyerekek.
0: Nagyon nehéz
3: téma. De most tényleg, hogy mondjam?
0: Mi a baj?
3: Kell ezt? Kell ezt elmondani?
0: De még küldeztek egy linket?
3: Nem linket, hát ez veszi körül. Tehát már, már megy a káromkodás Oviba.
0: Ja.
3: Érted? Poénból is, és akkor hiába mondom neki, hogy ne csináld, hát nyilván ez veszi körül. Tehát nem linket, hát ez veszi körül. Tehát már megy a káromkodás Oviba.
0: Ja.
3: Érted? Poénból is, és akkor hiába mondom neki, hogy ne csináld, hát nyilván ez veszi körül. Tehát nem tudsz ráhatni, érted? És nem kell neki elmagyarázni, hogy mi ez a káromkodás, mit jelent, pontosan tudja igazából.

0: tudod, izé, és nem tudom micsoda, tehát, hogy így...
1: És, hát valahogy elindult, de én már nem emlékszem őszintén, hogy hogy.
0: Aztán még minden jön magát. Szerintem inkább ez a beszélgetés része, vagy maga a téma, az inkább arra kéne, hogy fókuszáljon, aztán, hogy tudod, hogy mit tudom én, nem tudom. Nem is, de nem tudom, nem tudom, hogy védekez, tudod? Vagy hogy elmondjak ilyen alternatívákat, vagy nem tudom, esetleg ilyen...
1: Alternatívákat?
0: Ilyen sztorikat, hogy nem tudom, hogy mi van, hogyha nem védekezel, vagy nem figyelsz oda, vagy tudod, tehát hogy milyen következményekkel járhat. Tehát, hogy inkább erre kell felhívni a figyelmet, most szerintem maga a folyamat, van nekünk ösztönvilágunk, tehát az ember az nem úgy jön a világra, azért tökéletesen.
1: Tudtam, hogy 10 percen belül megérkezünk az ösztönvilághoz.
0: Hát de nem. Hát mi most érted? Hát most nem tudom, te azért ennél, akkor nem volt a topogány.
1: Csak
0: nyilakkal.
1: Mit hova? Nem voltam tapukán.
0: Zecinek mutogattam.
1: Ti ezt nem látjátok. Sátai mutatta, hogy kisfiam, tudod, azt oda.
0: Oda. Ide most.
1: Ilyen nincs.
0: Na, tehát, hogy...
1: Ilyen nincs.
0: Nem?
1: Lehet, jobban jártuk volna mindjárt.
0: De ez nem történt meg veled, ugye?
1: Így történt volna.
0: Nem történt ez meg veled?
1: Nem történt meg ez.
0: Na látod, mégis tudtad. Apropó, vagy ergo, ösztön.
1: Veled hogy volt?
0: Nem így volt, tehát működik az ösztön. Nem? Szóval működik az ösztön. Hiába élszerűcezem, de hogy én erre céloztam. Tehát, hogy ez alapvetően... Ez így, egyetem, miért beszélünk erről?
1: Azért, mert nem is dobtam fel a témát, csak így beszélünk.
0: A téma... Felmerül a kérdés így a végén.
1: A téma maga különben nem is ez lett volna,
0: előtt.
1: Hanem csak az lett volna különben, hogy statisztikailag be van bizonyít, hogy a Z generáció, és a Z generáció az azok az emberek, akik 1997 és 2012 között születtek, hogy ők egy kicsikét valószínű, hogy megsérültek, de ne úgy értsétek meg, hogy a pandémia meg a stb. Alatt, egy picikét másképp gondolkoznak erről az egész párkapcsolat, per szex, per házasság, meg mindenről. Uh-huh. Állítólag ő nekik a házasság oké, ha van, abszolút nem esnek kétségbe, ha elválunk hónap után. Tehát ugyanúgy amennyire lazák a házassággal, annyira lazák azt hagyják a válással is, hogy ez nem egy életbiztosítás ez a generáció. A másik az, hogy viszont fontos nekik a párkapcsolat. Sokkal nagyobb részük él most párkapcsolatban, mint ami volt mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtti generációknál, hogyha őket veszük figyelembe. És ami a legérdekesebb, hogy a szex meg nekik olyan állítólag a kutatások kiderült, hogy olyan, hogy hát egy kalandos, egy éjszakás kaland az már elenyésző, és hogy emígy meg, hogy hát ha van, ha meg nincs, akkor még nincs, akkor uh-huh. Annyira nem. Nincs az, amit te mondasz, ez tudom, hogy te még a régi generáció, ebben még ugye működik a tesztoszteron, és akkor hogy mész az utcán, és hogy
0: még a szálló verebet is.
1: Igen, főleg eljön a nyár, meg minden, tudod.
0: Tavasz, akkor... barátom.
1: Tavasz, barátos kám, ugye? Hogy szoktam mondani.
0: Tavasz.
1: Igen, és akkor képen az utcán, csak
0: elvisznek a rendőrök.
1: Ők sokkal kimértebbek állítólag, de ez lett volna, de ebben sokkal érdekesebb volt. Hát ez igazából tényleg mondom, most már idő kérdésétek, be kell szednünk egy kamerát, tehát ezt, hogy kihagytuk ezt, ahogy a sárta magyarázza méhekkel a szexet, de hát...
0: Nem, ez apukád meg a te eseted volt. Az, amit én magyaráztam, meg mutogattam.
1: Ja, az is zseniális volt. Na minden, úgyhogy erre hölgyem és uraim, tényleg.
0: Szóval nincs itt mit magyarázni, tudod, inkább a, nem tudom.
1: Jó, te küldesz majd egy linket.
0: Amit ők nem gondolnak bele, esetleg az ilyen következő, én ezt tudom elképzelni.
1: Tehát, hogy én
0: biztos vagyok benne, nem lesz ilyen beszélgetni. A fiam megkérdezi, hogy mit, hogy kell, hát, az is ezt a válaszom, hogy nézz utána gyerekem, hát nézzél, nem tudom, hát beszélgessetek erről a fiatalokkal, a haverokkal, ennyi, ilyen egyszerű a történet. Most kínos is egy ilyen beszélgetés, más egyébként az a szitu, amikor egy lányról van szó, és az anyukájával, hogy hogyan kommunikálja le. Nem tudom, ott mintha ez így... Nem tudom, mintha hallottam volna ilyen történeteket már az életem során.
1: Hogy még kellemetlen az, hogy megkérdezi fiat, hogy amúgy
0: nem kellemetlen, csak én olyan, úgy tudom én, hát tudod, olyan most... Érted? Nem tudom.
1: Ami most viccet félretéve, hát csak ugye a műsor elején, a műsor végén, egy mielőtt elborzul.
0: Szókészet megvan hozzá, hát végül is el tudom mondani.
1: Mert tudom, hogy képes, hogy elmondani, de akkor mondjuk így, hogy így egy sex shopba elmenni vele, az kellemetlen?
0: Az igen. Ott egyedül is nyilván kellemetlen. Bárhogy is nézed.
1: Akkor jó, csak erre voltam kíváncsi.
0: Sex stúdióba.
1: 94 perc van, hölgyem és uraim. Itt van veletek, és itt volt veletek.
0: Ne adj nekem most nevet, így ezek után létszett, ezek a témák után kérlek szépen. Ne, most ne akarsz rám.
1: Mr. Sex, itt volt veletek.

0: Akkor maradjunk a tévánál, de én egy jól bevált becenevet hoznék vissza.
1: A Getszosz.
0: És a nagyhegyesi Dávid is itt szenvedett velünk.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: hogy milyen a pannó reggeli?
1: Ez kizárt dolog, mert nem tudom.
0: Burek? Rántotta? Paprikás csirke? Pálinka? Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Van egy ilyen sztori. Többféle sztori van, de egy bankrablásos sztori.
3: Ja, ez jó sztori.
2: Kamu bankrablás.
3: Erről beszélgetünk.
2: Igen. Egy kamu bankrablás. Egy fickó annyira összeveszett a feleségével Amerikában, hogy a szeme láttára így megírt egy cetlit, amin az van rajta, hogy nálam pénz van, fegyverem van, adjon pénzt. Mondta, hogy én most, te szemtelen, te nem tudok veled együtt élni, én most elmegyek, és inkább börtönbe megyek. Aha. És elment a bankba, átruhtatta ezt a pénzt, adtak neki nem egész 3000 dollár.
3: Papírt.
2: Cserébe kapott nem egész 3000 dollár pénzt. Aha. Megfogta, leült, és megvárta a rendőröket, hogy igen, vigyetek börtönbe, mert én nem akarok otthon élni. A történet vége az, hogy házi őrizetet kapott.
3: Itt van! Börtön, igen.
2: Tudod, hogy mondták, vannak ezek a tipikus kárőrvendő emberek, ők mondják ilyen, hogy cumi! Csak így mutatják, hogy
3: igen, ez a cumi!
2: Miről ezek az embereket, akik örülnek, mikor valakinek tudod, nem jó, akkor így, de jó!
3: Ő megmondta! Ő tudta!
2: Na mindegy, szóval tudod, mindenkinek van egy ilyen ismerős, aki mindenkinek kárőrvendő, tudod?
3: Persze.
2: Na mindegy, és akkor az a lényeg, hogy persze ez nagyon komoly. Azok igen. De hogy nagyon komoly, hogy mi jutott te ide. Mert hogy így a rendőrök is mondták, hogy áj, de itt valami nem stimmel.
3: Úgyhogy Lawrence John Ripple, igen.
2: Igen. És akkor utána az van, hogy amikor bíróságra került az ügy, akkor a bíró, a bankigazgató, az alkalmazottak, és mindenki arra jutott, hogy ez az ember igazából nem akart rabolni, ez egy segélykiáltás volt, ebben az embernek kezelés kell.
3: Persze.
2: Mert hogy ő rosszul van, meg depressziós, meg stb.
3: Négyszeres bypasszal műtötték. Szóval, tehát ugye végtelenül súlyosan alázuhant a depresszióba. Ripple.
2: És az a lényeg, hogy arra vannak kényszerítve, hogy most otthon éljenek, ugye, hogy házi őrizetben van, és hogy terápiára kell, hogy járjanak. Mind a ketten. Aha, az asszony ketten. Is, nem csak igen, ő. Igen. Mind a ketten. Úgyhogy ez most így alakult
3: minden
2: ki.
3: Minden jó, ha a vége jó.
2: Hát igen.
3: A Ripple az meg így...
2: Lehet, hogy különben életünkben először volt olyan, hogy valakinek szegény az a reakciója, hogy hölgyeim és uraim, az ítélet, meghoztuk az ítélet, álljanak, felkérem, és akkor Mr. Ripple úgy döntöttük, hogy ön nem küldjük börtönbe, és
3: így...
2: Összeomlott így lelkileg. Lelkileg összeomlott. De hallottam én, igen.
3: Van az a Monty Python jelenet, amikor a tömeggyilkos tárgyalás az zajlik, és akkor végül annyira szimpatikus a tömeggyilkos, hogy végén meg így, akkor így mondjam, na jó, élet, vagy mit, hát most, hogy 20 év, hát ne legyen már ilyen bíró, hát adjon legalább 25, hát legalább 30, és akkor jó van, na akkor legyen 15, és akkor mindenki tapsolna, annyira szimpatikus lesz a gyilkos. Mert hogy tud győzögetni, mindenkinek megköszönni a rendőröknek, hogy ilyen szakszerűen elfogták, megköszönni az ügyvédnek, meg az ügyésznek, hogy ilyen gyönyörűen kezelték az ügyet.
2: Igen,
3: a bírónak az álhatatos munkáját, mindenkinek, és akkor mindenki, hát jó van, nem kell, nagyon kedves, az a végén így, na jó, legyen életfogytiglan, de felfüggesztve, és akkor mindenki tapsol.
2: Ugyan már, igen, mennyire ültek. Kicsesztem magam, annyira ütöttem a kezem, hogy tiszta piros lett a kezem.
3: Szoktam én is. Én ilyen kipukkasztok egy levelet itt az öklömön.
2: Igen.
3: Tudod, az a kipukkasztok. És utána valami kiütések jönnek ki a kezemben, nem is Isten. Mindig ilyen pöttyös
2: lesz egy kiütések. Család tette oda.
3: Nem, csak valami mit, galagonya leve, nem tudom, minden, amit épp leszakítok a fáját.
2: Tényleg abszolút, de jó, hogy már évek óta nem léptem csalámba. De olyan jó az, amikor ugye csalámba lépsz.
3: Főleg, ha csalámba pisilsz.
2: Az nem baj. De mondjuk, ha véletlenül elbotlasz, és úgy... Rá, úgy...
3: Miközben pisilsz, igen.
2: Hát igen, az mondjuk elevet lehet tud lenni. Ja, de mondjuk ez nem is történik meg, a mély történik.
3: Szegény
2: meg,
3: ember, ez most hazament.
2: De valakivel biztos megtörtént. Micsoda?
3: Ez a sztori, ez nem tudom, hogy most, tehát ez mikor történt, ez a sztori. Nem
2: időben?
3: Most, időben. Fene
2: tudja. Teljesen mindegy.
3: Jó, egyébként teljesen mindegy.
2: Hallottam, hogy egy ilyen sztori, de szerintem ez nem igaz. Nem tudom, Horgoson valaha volt bank? Ez a nagy kérdésem. Mert ez egy időben keringett egy ilyen sztori, hogy elment egy fickó bankot rabolni, ami szürreális volt, hogy elment bankot rabolni, Horgoson, ilyen minibicillivel, hogy így, nem ilyen autóval.
3: Igen, tipikus, hogy a bankos meg így, Jóska, te vagy az.
2: Tehát ez igen. Nem tudom, azért mert jó ideje különben, amúgy a pici helyekről kivonták az ilyen, nem hogy a bankokat rendben, sokszor még az automatákat, az ATM-eket is kiveszik. Szóval nem tudom elkezdeni, hogy volt Horgoson bank, de hát lehető volt, nem tudom, lehető volt ilyen történet.
3: Hát ha horgosi, régi horgosiak hallgatnak bennünk, akkor írják meg.
2: Igen,
3: és akkor
2: de azt tetszik, hogy tényleg elmész így bankot rabolni, mini-biciklivel, mondjuk az itt tök jó.
3: Igen, nem, hát nem kell messze menned.
2: Jó ötletek azért ezek. Tudod, és akkor csak hazamész, tudod, ott laksz a bank mellett, átmész gyalog. Nem, őrület különben tényleg, hogy egyes helyeken mi van.
3: Ja, vannak ilyen szituációk, amikor tényleg megbomlik az elméjük, és akkor elmennek bankot rabolni, így ilyen őrült módon. Igen, ez hát viszonylag gyakori. Amerikában egyébként szerintem nagyon-nagyon gyakori. És ők már, tehát ott már biztos, hogy vannak olyan protokollok ilyen helyzetekre, és pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, vagy hogy kell csinálni. Tehát ez nem, most nekünk olyan furcsa.
2: Azt mondja Attila különben, hát szerintem simán lehet, hogy volt bank, mert még régen még kispiacon is volt bank.
3: Na, wow. Hát a híres kispiaci bank, azt mindenki
2: a
3: emlékszik.
2: A kispiaci bank, képzeld el. Nem, de azon gondolkozom,
3: hogy ezek a bankokat, mint a régi, ezek a western filmekben, hogy jöntöd ideként, hogy bank, igen. És akkor hogy bemész.
2: Hája, kocsma mellett.
3: Kocsma mellett.
2: Úgy. Ott volt a bank. Ezekről ugye, amióta ilyen biztonsági kamerák vannak, rengeteg féle ilyen betörést lehet végigkövetni. Kettőt láttam, ami nagyon tetszett, hogy nyilván ezek amerikai történetek. Az egyik az, hogy egy fickó be akar törni a benzinkútra.
3: Beszélünk a betörésekről egyébként.
2: A benzinkútra úgy, hogy így valami téglát fogott, és így nekivágta az ablaknak, de az meg így lepattant a tégla, ping. És 3-4 nekivágta, nem? 3-4 nekivágta, és látta, hogy ehhez nincs többet kedve. És elment. Igen. Az egyik.
3: Erre nem számított.
2: Nem, a másik, ami nagyon tetszik, és tényleg ezzel le is zárom ezt a részt, csak a másik, ami nagyon tetszik, az pedig egy fickó, amikor bement egy kis boltba, pici kis boltba. Bement, és így mondta, nem tudom, itt a pénz, nem tudom. És olyan érdekes, hogy hátam mögötti anyuka a kisgyerekkel, hogy kioson. És ez és nagyon ügyes módon valahogy az, aki pedig a pultban volt, vagy kiment, hogy adjon neki valami, az utolsó pedig kiugrott, és becsukta az ajtót.
3: Ja, és bezárták.
2: És bezárta, és a fickó rájött, hogy nem tud kimenni, és próbált így lőni, meg minden, és látta, hogy nem, ez golyóálló az egész, és be van zárva, és így látta, az a momentumot, amikor összerogyott, mert tudta, hogy ő most egy kalitkában van, jön a rendőrség, és akkor, ez katasztrófa, tényleg szegény, mindenre számít, csak arra nem, hogy őt fogják bezárni. Igen, tényleg. Katasztrófa, szörnyű.
3: A fagyi visszanyalt.
2: Hát ez most nagyon visszanyalt a fagyi, de hát vannak ilyen szörnyű
3: csúgya dolgok. Hát ez a szerencsétlen ember meg így otthon él végül.
2: Igen.
3: De mondta a feleségem is, hogy tudod, drágám, hogy te, ugye te is örülsz, hogy visszajöhettél hozzám.
2: Fú, de most képzeld azt, hogy annyira, de én nem tudom, hogy létezik, hát létezik biztos, hogy annyira ki vagy már, és annyira nem tud elviselni az asszonyt, hogy akkor inkább elmész és kirabolsz valamit, és utána azt mondják, hogy most
3: akkor... Ez akkor is Hollywood ez a történet. Ez egy ilyen Woody Allen filmnek a forgatókönyve ez egyébként. Ilyen bankrablós Woody Allen film egyébként létezik, a Süti nem süti. Az nagyon jó sztori. Ezt ismered? Meséltem már.
2: Én erről hallottam, de én ezt nem láttam.
3: Hát amikor ki akarnak rabolni egy bankot, és akkor mellette lévő üzlethelyiséget kibérlik. Mm-hmm. És akkor éjszakánként, vagy napközben az a kamu, hogy sütit árulnak.
2: Igen.
3: Éjszaka meg ássák az alagutat a bank.
2: Fogadjuk, hogy Woody Allent ismerve az, hogy még annyira megy a
3: bolt. Igen, ugye? És ugye? annyira beindul a süti, hogy meggazdagodnak a
2: sütét.
3: A feleségére. A végén már arról szól, a film második része már arról szól, hogy ezt az egzisztenciális válságot, amit a gazdagság jelent, ezt hogyan tudják feldolgozni. De az első fel az meg arról, hogy meggazdagodnak a feleségesítéből.
2: Na, különben Zoli írták ők, azt mondja, igen, azt mondja, volt Horgoson, ráadásul vajdasági bank, ami ugye ma már nem létezik.
3: Aha. Vojvodjanszka.
2: Ó, szóval ilyen volt, hogy hihetetlen. Na, hát ez jó.
3: Kár nem volt ilyen, hogy jugoszláv bank. Jasszom, jugoszláv.
2: Na, képzeld. Na, de azt akarom mondani, hogy sok ember van, és ez egy nagyon érdekes, remélj rabjai azért, ez jó bemutatja ezt a jelenetet, hogy mi van akkor, amikor mikor szabadulsz. Igen. Hosszú idő után. Ugye abban a filmben mutatták
3: be... Intézmény függőségben vagy.
2: Hát, meg a másik az, hogy, van, amikor 20-30-40 évet vagy börtönben, és kijössz, akkor egy másik világba jössz ki. Ugye van ez a program, amivel megpróbálnak visszaállítani.
3: Ilyen programok léteznek, igen. Abban az időben nem léteztek, ami abban.
2: Hát abban az időben nagyon gyengén volt, meg főleg csak annyi volt, hogy valami kis himi-humi munkád volt, és akkor tudod, nem is értett, hogy mit kell csinálni. És hát nem csodálkozom az, hogy sok mindenki azt mondja, hogy akkor elkövetek valamit, és akkor menjek vissza.
3: Igen. Ez biztos, hogy megtörtént.
2: Ez tudja, hogy van. Úgy, szerencsére mi ebben nem vagyunk benne.
3: Hát hál' Istennek, mi nem tudjuk, hogy ez hogy filmekből tudunk
2: elkövetkeztetni. Hát mi a filmekből táplálkozunk, ami különben rájöttünk, az is, hogy ez abszolút nem így van. azok a nagyon komoly börtönök, amik olyanok, mint a filmekben. Vannak igen. Laza börtönök is, nem csak olyanok.
3: Hát igen, meg olyanokat zárnak, akik nem ilyen köztörvényes súlyos dolgokat követtek
2: hát
3: el.
2: Hát persze. Vannak ilyen, vannak olyan börtönök, amikor nem azt mondom, hogy amit a piknik, de majdnem. Meg azt mondom, ezek a hardcore börtönök, mint amit a filmekben látok, olyan van nálunk is, mint kiderült számomra, ilyen ez az úgynevezett CZ, te ezt vágod, még a neve is ilyen J-ket, tudjátok, mit akar a CZ?
3: Na mit?
2: Centrális zátvor. És tudom, hogy jaj, már neve is olyan súlyos, tudod, és tudod, hogy súlyos.
3: És a CZ.
2: De a szutra idejön. Na mindegy, hát ilyenek vannak. Na, szegény fickó
3: így József is, Horgoson volt, Vajdasági Bank.
2: Akkor tényleg volt. Akkor lehet, hogy azt elmentek kirabolni. Hát náluk itt a környéken egy ilyen filmbe illő jelenet volt, amikor nem is tudom, hogy egy ez bank, vagy egy ilyen valami takarékszövetkezet, vagy mi volt ez itt? Valami volt a város központba, amit újra voltak ki, mit valamit, hozták a pénzt. Te emlékszel erre?
3: Nem.
2: Hozták a pénzt, az egész kamerával fel van véve, hozták a pénzt, egy valaki vagy kettő, vagy kiugrott egy autó, beszedték a lóvét, minden bedobták a kocsiba, elmentek, soha nem találták meg őket. Ugye, nagyon durva volt ez. El is tudom mondani, hát különben mi ezt úgy hívjuk, hogy ugye ma már nem létezik, de mi a Borov utcának hívjuk, igen. Ez ott történt.
3: Igen. De mikor történt ez?
2: Ezt lehoztuk mi is. Hát ez szerintem 3-4-5
3: éve. Ja, emlékszem rá, akkor már tudod. Azt hiszem, hogy egy régebbi sztorira gondolsz. Emlékszem erre.
2: Tudod, és akkor aztán elhallgatott róla mindig, és soha nem derült, hogy el lettek kapva, vagy nem.
3: Hát nem mindig derül ez ki, mert mi nem mindig mondják el, hogy megkapják. Igen. Vagy hogy elkapják őket. Persze.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli.
1: 91,5 MHz.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Arról beszélgettük, hogy Blasto Zoli talált egy olyat, hogy ház és a biztonság. Hogyan amúgy ez fontos.
4: Meg az otthoni betöréseket.
3: Igen, ez fontos. Nos, hát, hogy különben megkérdezek téged, mielőtt belemegyünk itt a pontokba, na, amúgy te mit tartasz fontosnak?
4: Mit tartok fontosnak?
3: Vagy mit van? Hogy, hát neked most hogy, új
4: hát mindent bezárok. Hát van különféle ilyen speciális ilyen plusz zárórendszer, meg ilyesmi, úgyhogy ezeket én mindig bezárom, meg ilyen nagy kulcs, kis kulcs, közepes kulcs, minden van. Hát nagyjából ennyit tudok tenni. Uh-huh. Úgyhogy írja Robi, hogyha szerint, hogyha csóró vagy, akkor nem kell félned.
3: Hát igen. Nem biztos.
4: Igen, nem biztos, mert egyébként bemehetnek csak úgy, és akkor úgy
3: bármit csinálhatnak.
4: Összezúzzák.
3: Bármit csinálhatnak. Én fanatik vagyok. Én fanatik vagyok ilyen
4: szempontból. Pisi az Eci Transman.
3: Igen?
4: Igen.
3: Transformers. Igen. Én rá vagyok pörögve jócskán, csak azért kérdeztem, hogy hogy mondom, te mennyire aha, mentél bele ebbe a világba, világocskába. Már mondjuk a hatodik emeleten azért elég nehéz kívülről betörni, úgyhogy te még ilyen szemben biztonsága vagy.
4: Helikopterrel.
3: Vagy ilyen kommandós, aki vagy tudom, a
4: Tom Cruise, amikor a Mission Impossible Dubajba betöri az üveget. Max így jönnek.
3: Igen, neked maximum tényleg ilyen helikopterrel, vagy ilyen tényleg ezek a Navy Seal jöhetne, úgy, aki leereszti magát, ilyen valami van kábeleken, tudod? Na mindegy, igen. De mindenféleképpen azt mondják a szakértők, az első
4: Csúró
3: az...
4: vagy, nem kell félni.
3: Az első dolog az a kamera, a wifi-s kamera, bárhonnan bírod nézni. Teszel a házba, bent én azt nem használnám. Erre jöttem rá, nem akarom.
4: A kamerát? Ne, ugye? Én is úgy vagyok fel, hogy nem kell nem azt kell látni.
3: Nem, azért nem vagyok én annyira durva, de azért nem kell, hogy véletlenül is az valahogy nem kikerüljön, vagy mit tudom én. Mi zajlik ott
4: bent? Milyen videók zajlanak egyébként a YouTube-on, ezek a
3: ilyenekből?
4: Az ázsiai teszt, nem ilyesmire gondolok, hanem ugye tesztelik ezeket a videókat, és akkor mindig elmondja, hogy annyira jól beállított ezt, hogy egy kamera van itt, akkor az így ránéz az előszobára, akkor van neki még egy kamera, ami így az előszoba és a konyha közötti folyosóra lát rá, és akkor a folyosó végről pedig még egy, ami így a nappal itt be...
3: Igen.
4: Ki vagy te?
3: Nem tudom, de én
4: miért?
3: A legjobbat akkor röhögtem, amikor az volt, én láttam, hogy egy gyönyörű nagy házba betört valaki, és így és sikerültek egy elhúzni az ajtót, ilyen hatalmas üvegfal volt, az ajtót elhúzza, belép, és így valamiért úgy gondolt a rabló, hogy biztos, hogy szenzorok vannak, ezért leugrott a földre, aha, és így csúszott, mászott. És úgy van összevágva a videó, hogy minden egyes rohadt szögből látszik, hogy ott az ember. Minden szögből.
4: Az arca.
3: És ő ott csúszik.
4: Ki is írta, hogy lehet, hogy ő az? Mit tudom én? Kovács Jóska.
3: Haláli. De tényleg jó, ez a wifi-s kamera, nekem olyan az elképzelés, hogy a ház körüli részt, utca elő, utcafront, tudod, akkor az udvar, az legyen már bekamerázva. Már csak azért is, hogy rá tudj nézni, hogy mi a helyzet. És ennyi, de több szerintem nem kell. Az, amikor bent van, az mondom, az már problémákat okoz. Szerintem. Erre-arra. Meg nem tudom, meg a szörny. Most kezdete, van egy gyereked, nálad is ott van a gyerek, azok felnőnek, és akkor nem tudom, elmész otthonról, házi bulit akarnak csinálni, de tudják, hogy apa figyeli a kamerát. És akkor,
4: na,
3: nem tudom,
4: ez meg a másik,
3: hát
4: igen.
3: Nehogy már, hagyjuk már, nem lehet így élni. Nem lehet így élni, mert meg akarod nézni, hogy amúgy mi történik otthon, az asszony, meg nem tudom, mit csinálkodod, nem akarod, nem kell azt látni.
4: Igen, ezek ilyen felesleges idegeskedések.
3: Vagy az asszony néz rád, és te csinálsz valamit, amit nem kér.
4: Az ismerősöknek van, és akkor ő is pont ezzel így elmondta, hogy ez mennyire jó dolog.
3: Bent?
4: Bent. És
3: én azt van, nem csinálom.
4: És akkor úgy érdekes. De ma már egyébként arra is oda kell figyelni, vannak ezek a robot porciók, azokon is nagyon sokszor van kamera, tehát az újabb, meg a drágább modelleken. Ami ugye azt hivatott elősegíteni, hogy az a porszívó szépen mindent lásson, meg mit tudom én. Tehát vannak ezek a klasszikus robot porszívóba épített rendszerek, amelyek elő a környezetét figyeli, van ez a lézeres, vagy ez a lidár, a nem tudom. Van olyan is, amin kamera van, és azokra a kamerákra a robotporszívó apjával rá lehet kapcsolódni. Tehát te körbe tudod nézni a házadat, hogy most akkor...
3: A robotporszívó.
4: Nekem egy ismerősöm így mutatta meg a házát, hogy ugye most vettek házat. Hát mondom, majd elmegyünk megnézni. Nem kell eljönnötök, itt van. Pop! És akkor így bekapcsolt, és akkor megnéztük. Körbe jártuk a robottal a házat, érted? És akkor itt ez a nappali, ez a konyha.
3: Az ilyen showstopper.
4: Hát igen, de hogy érted, erre nincs...
3: Showelem.
4: Nem tudom, én ezt nem... Vagy nem.
3: Igen,
4: nem,
3: ez fura.
4: Tehát, hogy úgy valamennyi, valamiért nem. Uh-huh. De most ez megint csak nézőpont kérdés, ki, hogy áll ehhez a dologhoz. Ha,
3: ugye akkor a másik, amit mondanak, ezek a szenzoros lámpák, majd általában a rablók úgy szeretnék betörni, hogy sötét van. Ez egy érdekes történet.
4: Hát én is úgy szeretnék betörni, és a rabló lenni.
3: Ugye vannak ezek a mozgásérzékelős lámpák, különben igen, az abszolút jó történet. Én mindig azon vagyok, hogy az egész udvar, meg a házereje, meg minden állandóan világítson. Én
4: tényleg?
3: Ezt mondom, aha. Meg is csinálom ezer éve különben, úgyhogy én nem szeretem, amikor hazamész, hogy sötét van. Ez az ilyen feeling, de tudom, aha, hogy nagyon sok mindenki meg erre abszolút nem ad, meg mindegy nekik, meg tudom, emlékszem arra, hogy volt egy ilyen vitám egyszer a szüleimmel, hogy raktuk be ezt a szenzoros lámpát a parkolóhoz, és akkor én beállítottam, hogy én nekem jó, hogy tudod, be van állítva, hogy most én szerintem, hogy jó, nem, hogy nekem jó, hanem én szerintem, hogy tudom, amikor oda megy az autó, akkor bekapcsolok, 2-3 percig világít, addig elintézed a dolgot, és mész be.
4: Ja.
3: És apám nem levetette 20 másodpercre. Aha. Én nem tudok eljutni az ajtó itt konkrétan, az már sötét van. Szóval, és mindig kérdezem, hogy ez így a jó.
4: Aha.
3: És érdekesek ezek a logikák. Hát neki jó. Hát lehet, hogy szereti azt, hogy megy, így hopp, csak hogy miért odaén az ajtót, akkor így sötét, hát ha elesik, tudod, az utolsó pillanat. Szóval, mely izgalmasabb, vagy nem tudom.
4: Nálunk ott a régi parkolóban, itt a régi lakásnál, ott volt ilyen, hogy kint annyiszor kapcsolódott leföl az a szenzor.
3: Igen.
4: Akkor végül rájöttek, hogy ott senki nem közlekedik, de ez annyira érzékeny volt, hogy ott a denevérektől kezdve, mindenre, már a légyig, már minden bekapcsolta azt a fényt. És akkor az lett a vége, hogy akkor majd kijön a mester, és majd beállítja.
3: Ugye?
4: Akkor kijött a mester, beállított, és úgy beállította, hogy oda egy GP jön be, arra se kapcsolódott.
3: Most
4: a másik végül.
3: Kikötötte, igaz?
4: Most a másik...
3: Kikötötte.
4: És akkor tényleg vannak olyan pillanatok, amikor így a... Amikor te mondjuk lemész, és most nyilván túlzok, de hogy mondjuk lementél az udvarra, és akkor valamit lent hagytál a kocsiba, és a csomagtartóba hozott fel, és akkor lemész, ő felkapcsolódik, ugye végig érzékeli, hogy ott végig sétálsz az udvaron, kinyitod a csomagtartót, és akkor lekapcsol. És akkor most és hogy vissza kell menni, és így integetnem, mint a hülye, hogy így újra felkapcsolódik.
3: Így él apám, de ő szereti.
4: Így nem látom. Imádja. És mindig az a vége, hogy lemegyek a megvilágított udvarba, és így a telefonom fényével nézem, igen, hogy mi van a csomagtartó.
3: És annyira érdekes, ez most nem szép, hogy tényleg ilyen családi dolgok, csak ekkor jöttem rá, hogy el kell fogadni a különböző gondolkodásmódot, mert annyira nem bírom, hogy anyámik nálad sötét van, hogy kitaláltam nekik valamit, hogy mondom, hogy áj, de mondom, akkor meglepett titeket, de mondom, nem akartam úgy, hogy ne tudjanak róla, mondom, meglepett titeket, és akkor majd mondom, teszünk olyan lámpát, mondom, nagyon keveset fogyaszt, és akkor mondom, mikor ott besötétedik, akkor bekapcsol, világít, és akkor az úgy jó lesz, és láttam rajtuk, hogy nem nagyon kapnak rá, és aztán egy másik, hagytam egy két napot, és így beszélek velük, és mondták, hogy így, kérlek, hogy így ne. Nem kell ez nekünk.
4: Nem
3: csak
4: kell,
3: akkor rájöttem, hogy tuti, hogy ez valahonnan jön, hogy régen 100 watt volt egy égő, meg 500, meg nem tudom, csak az biztos, hogy hónap végén így nem tudom, tétel volt, nem tudom én elmagyarázni, hogy ez nem kerül semmibe. Annyiba kell, hogy nem eső hasra. De nem akarom többet őket meggyőzni, úgyhogy mindig.
4: Nem, vannak ezek a régi berögzések.
3: Nem lehet,
4: ezt
3: nem
4: lehet változtatni. Nem lehet, egy ideig lehet rajta idegeskedni, de aztán rájössz, hogy felesleges. Nem lehet, tényleg. Így akarják, így
3: minden,
4: csinálják.
3: Így szeretik, minden. Akkor legyen úgy. Most mit csináljak, érted? És, de mondom, nem rossz, azért, mert nyilván őnekik megvannak az érveik, hogy miért szeretnek botorkálni, meg nem tudom, hogy miért szeretek látni, vagy nem.
4: Igen, tehát, mert mondjuk tényleg nálunk is ott mondom, amikor bekapcsolt így mindentől, akkor az tényleg zavaró volt, mert úgy nézett ki, tehát így aludtál a hálószobában, és akkor ilyen diszkó volt ki. Mert így ilyen sztroboszkóp volt, mert lekapcsolt, és akkor nézett, hogy most mi van.
3: Igen.
4: És akkor ezt megelégelték.
3: Van ez a klasszik riasztó, ugye arról már rengeteget beszélgetünk, ugye ablakra, meg stb., meg mindenre. Bár érdekes ez, amikor mindenki azt állja, ablakra tegyél, meg ajtóra, meg ilyesmi. Az egyik haverom mesélte, hogy egyszer egyik, az katasztrófa nem kívánja senkinek. Város szélén van, gyönyörű házban, aha, nagy udvar, minden, és mondja, hogy és van riasztója, így ahogy ajánlottak neki, ablak, ajtó, tudod?
4: Igen.
3: És akkor az volt, hogy az, hogy egyik este hall valami hangokat, de már alszik, és hallan appaliban valami hangokat, de a hálószobában, hogy kint valami van. Fölkel, és azt mondja, olyan volt, mint egy horrorfilm, hogy azt mondja, látja, hogy a zseblámpának a fénye, ahogy a leeresztett rolónak ugye az a kis répülség, így átsuhant.
4: Harmadik típusú találkozások.
3: És mondja, Jézus Isten, azt mondja, nekem itt vannak az udvarban. És aztán elmentek, nem jöttek be a házba, de akkor azt mondja nekem, hogy az este ő rájött, hogy várjál csak, szól nekem, a betörik az ajtót. Ez az elképzelés a riasztónál. Mit csinálok? Azt mondja, várjál, nekem az udvart kell. Azt mondja, akkor jött rá, nekem az udvart kell beriasztanom, nem a házat.
4: Igen.
3: És ezzel gondolkoztam, hogy látod, ez igaz. Látod,
4: igen, tehát ne kelljen azt megtudnod, hogy milyen, amikor szól az a riasztó, hát vagy milyen, áll. Amikor bejön valaki. Mert hogyha bejön valaki, akkor tudod, hogy mit rontottál el. Vagy mit kell másképp csinálni. Hát én egyébként belőttem a riasztót egyszer, ugye mi is nekünk is a régi házunk be volt riasztva, és így, hát persze, hogy elrontottam a kódot. Hát persze. Ja, ez igen, olyan, mint igen, a PIN-kódnál, amikor jön a, ott állsz a bankautomat előtt, pontosan tudod, hogy mi a PIN-kódod, és jön egy ilyen blokk.
3: És nem, igen,
4: és nem jut eszedbe. De jártam én is így, mondjuk az automatánál is, meg jártam így egy boltban, amikor még nem lehetett telefonnal fizetni, vagy valamit, csak kártyával lehetett, és így folyamatosan ütöm be a rossz kódot, folyamatosan, és már vége, mert már sor van, meg minden, és ez egészen kellemetlen volt. Aztán végül így eszembe jutott, de na mindegy. És a rossz kódot ütöttem be, és akkor bekapcsolt a riasztó, a gyerekek azt a riasztót, azt, mint azt szerintem, tehát én utána órákig nem hallottam jól, tehát az rettenetes volt, de szerintem az egész utca ott körülbelül így
3: megőrült, mi?
4: Érezte, hogy nálunk valami történik. Tehát, hogy nagyon hangos volt, kegyetlen hangos. És akkor kegyetlen. Próbáltam, felhívtam egy ilyen operátort, ugye, aki ezt így kezeli, aki figyeli a monitoringot.
3: Üvöltöttél rá, mi?
4: És üvölt, mert nem hallottuk egymást, és akkor nem tudom, már kimentem az udvarra, kimentem az utcára, tehát nagyon hangos, maradjunk ennyiben.
3: Katasztrófa.
4: Már itt is biztos vannak más fajták, de
3: igen, és akkor azon azért csodálkozok, hogy nem ajánlják még sehol. Én szúrtam ki egy rendszert, ez pedig az, amikor ezek a... Én tudom, hogy ez se a világ legjobb dolga, de hát itt ilyenekről beszélgetünk, mint a szenzoros lámpa, amit ő majd megijed a betörő.
4: Ami rá kiabban, álljon meg, dobj el a fegyvert, vagy valami ilyesmi.
3: És tehát, hogy neked is ilyen van, ez a motorral ellátott alumínium roló, ami lezár, és ott marad. És nem bírod felemelni.
4: Hol lenne?
3: Nem te mesélted?
4: Nem.
3: Akkor keverlek, hogy lezár...
4: Ez már ilyen safe house.
3: Lezár az alumínium roló, és nem azt mondom, hogy az alá nem lehet benyúlni, nem azt mondom, hogy ezt nem lehet kitörni. Aha. Nyilván, de ezek nem azért vannak, mert ezek lehetetlen betörni a biztonsági ajtón, meg lehetetlen átmenni a fényel, amikor kigyullad, de hát nem arról van szó, hanem, hogy menjen el a kedve, hogy ez komplikált ház, hagyjuk már, hanem menjen el máshova. Mármint jó, ez most nem volt szép, de menjen el, mint ahogy a dobárdán, Robi, menjen oda, ahol nincs még kutya se, de viccelek, ne menjen sehova, ne törjön be sehova.
4: Mondja Robi, hogy van két jó ilyen sztoria,
3: na?
4: Most nem tudja leírni, mert dolgozik, sok a munka, de majd várjuk a sztorit.
3: Na hát akkor várjuk a sztorikat.
4: Ez így előzetesnek jó volt, Robi.
3: Igen, előzetesnek
4: ez így,
3: nem
4: ez
3: rossz.
4: Ez jó volt, tízernek. Aztán van két jó sztori, de most nem mesélem.
3: De most nem, most akkor tudod, most hát vagy megkapjuk, vagy nem, sose tudni.
4: Beleélem itt magam a sztoriba is, ennyi.
3: Igen, és ennyi, aztán nem kapunk tőle semmit. Hát nem kellett sokáig várni, itt vannak a történetek. Na figyelj ezt, azt mondja, ugye ő taxizik, és azt mondja, hogy látott meg két dolgot. Na, az egyik sztori. Tavaly télen jövök egyik reggel makettes végéről vissza a városba. Hideg van, hó, jég, stb. Ugye. Jován Mikegy utca közepén, valami nagyon fullos ház előtt áll egy ember, fecske gatyában, alsó trikóban. Elkezd felém szaladni, hátra tett kézzel. Mondom, húha, már kora reggel valami drogos egybő, vagy mi ez? Aha. Azt mondja, kikerülöm, megyek tovább, látom, szalad utánam, tiszta torokból ordít rám. Á, mondom, állj de fék, vissza. Kiderült, az emberhez betörtek hajnali 4 körül, megverték, oda bilincselték az ágyhoz, és hogy igazából ő így ki akart menekülni, vagy kellett valaki, akinek tudsz, hogy kezdve milyen durva. Azt mondja, ez kb. 10 körül lehetett reggel. Hívtam a rendőröket, amíg vártuk, beültettem az autóba, volt nála mandarin, és nyomkodtam a szájába, mert már szomjon akart halni.
4: Jézus Mária.
3: Kijöttek a rendőrök, és mentem a dolgomra, kézzel. Megetetett mandarinnal a bilincsbe. Jézusom.
4: Ez kemény. Ez nagyon durva.
3: El tudom kézzelni, hogy a dobárdán ilyen jó lelkűen, ilyen, nem tudja, hogy mit kell csinálni, de ilyen mandarint etett az ember.
4: Hát jó, a kézedet, az ilyen állapotban lehetett. Egy, hogy trauma, a másik, hogy ki vagy készül, hát szomjas vagy
3: érzel. Hát jó, hogy képzeld. Na, azt mondja, másik sztori. Figyeld ezt. Megyek hívásra, valami nagyon gyanús romos ház volt a cím. Jön ki két roma. Hoznak valami tévét, de le van takarva, azt mondja, le van takarva a tévé. Hát gondolkodok, de mondom, hogy áj, de nekem nyújt, mit csinálnak, meg honnan mi van, meg stb. Hát nyitom a csomagtartót, egyszer csak megjelenik kettő nyomozó, álljak félre, XY nyomozó. Figyeld ezt!
4: Jaj.
3: Ezt a két romát figyelik napok óta, mert lopnak össze-vissza, mondom. De jó!
4: Azt mondja, bűrészesség érít.
3: Azt mondja, oda nyomták a gypsik fejét az autóhoz, bilincs, motozás, mint a filmekben, úgy kézzeljétek el.
4: Felvették a te autódhoz?
3: Aha, igen. Azt mondja, felvették a jegyzőkönyvet, utána el kellett még mennem egyszer a bíróságra is vallomást adni, mert hogy mi mondjuk hol történt. Mondjuk azt mondja, Mutka, ezt meséltem volna Mutka adásban is, amikor nálad voltam, de valahogy most jöttek föl ezek a sztorik. Jézusom! Képzeld el, mekkora
4: történetek! Hát igen, Streets of Subotica van.
3: Igen.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélytanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
13: Itt a Pannon Rádió.

0: Hírek, zenék, programok, a Nompresso.
1: 8 óra 15 perc van, és elkezdődött a mai Pannonpresszó. Szép reggelt, szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 27-e van, egy szép csütörtöki nap. És el is mondom, hogy mi mindennel fogunk foglalkozni a mai Pannonpresszóban. Érkezik hozzánk a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar munkatársa Nyúl Sámuel, ugyanis a kar második felvételi kört hirdet. Erről fogunk majd beszélgetni. Megtudhatjuk ebben a Pannonpresszóban a Szabadkai Népszínház szeptemberi repertoárját is. Mészáros Anikó közönségszervező számol majd be nekünk a repertoárról. Kiskunhalasra is kapcsolunk a mai nap folyamán, ugyanis szombaton szervezik meg a 15. Koliken Kiskunhalas Szabadka barátság kerékpár túrát, amit Szabadka városnapja alkalmából szerveznek, és ahogy említettem, augusztus 29-én szombaton fogják majd megtartani. Hogyan látják a fiatalok a saját helyzetüket, lehetőségeiket és a jövőt, milyen ügyek mozgatják őket, és mennyire tudnak beleszólni abba, ami körülöttük történik? Erről beszélgetett kolléganőnk Balázs Andrea Hulló Zsófiával, szociális munkással, ifjúsági aktivistával és kulturális szervezővel. Ezt a beszélgetést is hallhatjátok a mai nap folyamán, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Aki itt van veletek ma 14 óráig, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és jó magam itt a mikrofonnál, Balogh Sára.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

22 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, és nézzük is meg, hogy milyen időre lehet számítani a mai nap folyamán. Túlnyomóan napos és meleg idő várható térségünkben, gyenge és változó irányú széllel. Kelet-Szerbiában és a hegyvidéki területeken mérsékelt északnyugati szél fúj majd. A csúcshőmérsékletek 36 fok körül alakulnak a mai nap folyamán. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint augusztus végéig és szeptember elejéig a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 35 fok között lesz, augusztus utolsó három napján pedig akár 35 fok fölé is emelkedhet a nappali csúcsérték. A tájékoztatás szerint a csapadékhiánnyal párosuló magas hőmérséklet, valamint az időnként megerősödő szél továbbra is hozzájárul a növényzet kiszáradásához, és jelentős mértékben növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének veszélyét, úgyhogy mindenképpen figyeljünk erre oda, ne gyújtsunk tüzet nyílt területen, hogyha lehet. Egyébként ez az időjárás a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek nem túl kedvező, úgyhogy fokozott óvatosság ajánlott a számukra. A meteoropátiás tünetek közül leginkább alvászavar, gyengesség és változékony hangulat jelentkezhet, ajánlott a megfelelő UV-sugárzás elleni védelem, valamint a fizikai megterhelés csökkentése is.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Eseményt hoztam nektek 8 óra 45 perckor. Ma este mozidallamok a parkban. Ezzel az elnevezéssel tart rendezvényt, koncertet a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány. Ahogy említettem, ma este lesz 8:30-tól a Szabadkai Zsinagóga parkjában. Egyébként ez az esemény a Városnaphoz kapcsolódik, úgyhogy a Szabadkai Zsinagóga is csatlakozott már jó pár éve Szabadka Város napjához. Nézzük is, hogy kik lépnek fel. A Virtuózó Orkesztra fog fellépni, akinek karvezetője nem más zenekarvezetője, mint Zsiga Pál. Fellép még Alexa Annabella, illetve Koncz Antónió, ők énekesek. Bognár Georgina, ő harmonikán játszik, illetve Varga Iván is a színpadon lesz, ő pedig zongorán fogja kísérni az egészet. Aki vezényel, az nem más, mint dr. Paskó Csaba. És amit még tudni kell erről az eseményről, hogy a belépés teljesen ingyenes, úgyhogy ingyenesen látogatható bent a Zsinagóga Parkban ez az esemény, illetve hogyha nem juttok be a Zsinagóga Parkjába, akkor a környéken is le lehet telepedni egy padon, vagy esetleg egy pokrócon, hogyha visszek magatokkal, úgyhogy mindenképp érdemes lesz ellátogatni erre az eseményre.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb buliára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Kilenc óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Hallgass napjaink slágereit,
13: és légy tájékozott.
12: Ez a Pannon Rádió.

Véradási akciót szervez a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet a mai nap folyamán, méghozzá Nagykikindán. 8:30 és 13 óra között lehet vért adni a Vörös Kereszt épületében, és az illetékesek kiemelik, hogy a véradás mindössze néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár több ember életét is megmentheti, ezért a szervezők minden egészséges nagykorú lakost arra biztatnak, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak az akcióhoz, és adjanak vért. Még egy közérdekű infót hoztam nektek, ami pedig nem más, mint az áramszünet. A mai nap folyamán több településen is szünetel az áramszolgáltatás, méghozzá Szikicsen, Szabadkán, Dusanovón, Gábrityon, Csantavéren, illetve Magyarkanizsán is több utcában, különböző időpontokban szünetel az áramszolgáltatás. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy érinte benneteket az, hogy szünetel a ti utcátokban vagy a házatokban az áramszolgáltatás, akkor kattintsatok a panonrtv.com-ra, ott a közérdekű információk között megtaláljátok a mai napra vonatkozó áramkimaradást.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark,

0: és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Műsorajánló.
5: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
6: Erős choice.
5: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Velünk a zene mindig veled van. Panno Rádió, a te hangod.

Na, hát augusztus 27-e van Gáspár és Mónika napja, és egyéb események is fűződnek ehhez a mai naphoz. Ma van például Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Ezen a napon 1845-ben született Lechner Ödön, építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. Szintén ezen a napon látta meg a napvilágot 1874-ben Karl Bosch, Nobel-díjas német kémikus, és 1915-ben született Norman Foster Ramsey, Nobel-díjas amerikai fizikus, a Harvard Egyetem tanára. 1976-ban született Mark Webber, ausztrál autóversenyző. 2017-ben meghalt Lorán Lenke, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, és többek között még szintén ezen a napon, 2019-ben meghalt Daróczi Bárdos Tamás zeneszerző, karnagy zenetanár, a Szafi és a Ludas Matyi zeneszerzője.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, illetve a határa is kitekintünk. Nézzük is, hogy merre tevékenykednek most a rendőrök. Nemes Militicsen egy motoros rendőrrel lehet találkozni, illetve Szabadkán is jelen vannak a rendőrök méghozzá a nagy buszállomásnál, és sebességet mérnek. Ez a két hely az, ahol jelenleg tevékenykednek, erről van információnk. Nézzük a határhelyzetet. Hát igazából csütörtök 9 óra és 10 óra között nem nagy forgalom az, ami jellemzi a határokat, tehát mindegyik határátkelőn nincs sok várakozási idő, 5-10 percet vesz maximum igénybe az átlépés, úgy Szerbiából Magyarországra, mint pedig Magyarországról Szerbiába. Hogyha valamit tapasztaltok, akár határon, akár a rendőrökkel kapcsolatban, akkor írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Az esőzés ellenére továbbra is több tucat szabadtéri tűz aktív. A deliblati homokpuszta területén, Kevevára község területének egy részén továbbra is ég a tűz, de a helyzet jelenleg nyugodt és stabil. Vrányeváros területén is aktív a tűz Lukovó faluban és a lángok Barelics felé terjednek. A deliblati homokpuszta Kevevára községhez tartozó részén is aktív a tűz, de a terepen jelenleg nyugodt és stabil a helyzet, közölte Kevevára község rendkívüli helyzetek törzse. Újabb tűzfészkek nem alakultak ki, és a korábbi gócok egyike sem aktivizálódott újra. A csapatok továbbra is a helyszínen vannak, és 24 órán keresztül folyamatosan figyelemmel kísérik a tűz által érintett terület állapotát. Dunadombó, Emánuel telep és Szlatina térségében jelenleg nyugodt és stabil a helyzet. A lakott területek és a házak nincsenek veszélyben, közölték Kevevára község honlapján. Hozzátették, hogy az előző éjszaka lehullott csapadék tovább segítette a tűz megfékezését, azonban az érintett terület nagysága miatt a csapatok továbbra is a helyszínen maradnak, és folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. A Paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán szerda este, jelezve, hogy erről a kormányülés 12. órájában tájékoztatták. A magyar kormányfő hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Népzenei alkotóműhelyt tartottak Tótfaluban a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében. A tábor kis létszámmal zajlott, de egész Vajdaságból érkeztek népzenészek és oktatók. A programban felsős és középiskolás gyerekek vettek részt. Az esemény célja az utánpótlás minél gyorsabb felzárkóztatása és Vajdaság gazdag hagyományainak megismertetése volt.
3: Sport.
5: Sikeresen szerepeltek a szerb evezősök az amszterdami világbajnokságon. Martin Mačković és Nikolaj Pimenov a férfi kétpár evezősök második elődöntőjében a második helyen végzett, így bejutott a pénteki döntőbe. A szerb kettős 6 perc 26,99 század másodperces időt ért el. Jovana Arsic a női mezőnyben szintén második lett futamában, ezzel közvetlenül bejutott a negyed döntőbe, így nem kellett a pótselejtezőn indulnia. A negyed döntőket pénteken 13 óra 10 perc rendezik, a három legjobb helyezett pedig minden futamból bejut az elődöntőbe, amely szintén pénteken lesz 17 óra 35 perckor.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható térségünkben gyenge és változó irányú széllel, a hőmérséklet 14 és 36 fok között alakul.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
3: társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
0: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
9: Bomax. Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: repeated. Tima che ci sa cave mali.
1: Buon non presso.
0: Ho voluto di coffe in terapia.
1: Lehet még jelentkezni az MTTK egyes szakjaira, szakirányaira, hogy melyekre és mi mindent kell teljesíteni a jelentkezéshez. Felvételiről is beszélgetni fogunk. A Nyúl Sámuel, az MTTK munkatársa, a vendégem. Szia, köszöntelek nálunk.
2: Szia.
1: Hát második felvételi kört hirdetett az MTTK. Melyik szakokra lehet még jelentkezni?
2: Így van, szeptember elején, végén, augusztus végén, szeptember elején mindig ugye van még valahány hely. Most a oklevelés tanítóképzésünkre van még 18 hely, illetve az óvópedagógus képzésünkre van 9 hely. Mind a kettőn 4-4 van állami költségvetésen, és ugye a maradék, az pedig önköltséges hely.
1: Meddig lehet jelentkezni, vagy hogy néz ki ez a jelentkezés, milyen dokumentumok szükségesek?
2: Alapvetően online, és személyesen is lehet nálunk jelentkezni. Szeptember 30-án és 4-én ugye lesz majd 9 órától 12-ig itt az MTTK épületében is Szabadkán, illetve online is akkor lehet majd jelentkezni. Igazából 5 dokumentumra van szükség ugye a jelentkezéshez, a 4 éves bizonyítványok fénymásolatához a MTTK épületében is Szabadkán, illetve online is akkor lehet majd jelentkezni. Igazából 5 dokumentum.

0: de ezek leginkább ilyen beszélgetési jellegűek. A képességvizsga, ahogy mondtam, az szeptember 7-én lesz. Felvételi vizsga van egy általános tájékozottság és egy magyar nyelv és irodalom teszt. Ez szeptember 9-én lesz majd, előzetes rangsor az rögtön másnap 10-én lesz, és aztán 14-én lesz a végleges rangsor. Így az iratkozás az szeptember közepén 15-én lesz.
1: Akkor gyorsan igazából lezajlanak ezek az események. Még visszatérnék a képességvizsgára, említetted a zenét, illetve a tornát. Hát hogy kell ezt elképzelni, mivel készüljenek erre a kettőre a hallgatók?
0: Zenei képességvizsgánál ott azért kell készíteni talán egy-két gyerekéneket, uh-huh. vagy kell arra készülni, hogy a ritmikus képességeik ugye tesztelésre fognak kerülni, a testnevelés pedig ott el kell mondani, szóval igazából ez is nagyjából egy szóbeli teszt, hogy felmérjék az oktatók, hogy ki hogyan áll, hogyan tud majd foglalkozni gyerekekkel, akár ugye tornaórákon, testnevelés órákon, és el kell mondani, hogy akár van sporttörténete, hogyan áll ezekhez a dolgokhoz, nagyjából így néz ki.
1: Hogyha valaki felvételt nyer a tanítóképzőbe, akkor mire számíthat, milyen oktatásba részesül az alapképzésem?
0: Alapvetően egy magas szintű oktatásra számíthat, és nagyon sokan utána már rögtön elkezdenek dolgozni, sőt, sokan már a képzés közben elkezdenek dolgozni. Ez nálam is így volt, de ugye itt a médiaházban is sok hallgatónk tudott elhelyezkedni. De a tanítók is, óvópedagógusok is egész gyorsan el tudnak helyezkedni. Most is épp beszélgettem olyanokkal, akik most ballaktak el, ugye fejezték be a képzéseket, és mondták, hogy már csinálják ugye az egyéves gyakorlati időszakot, de közben elkezdenek dolgozni, és szóval így jól sikerülnek a dolgok. Ezek mellett gyakorlatorientáltak vagyunk, ugye a óvodákba, iskolákba is járnak a hallgatóink, és az én tapasztalataim szerint mindig várják a gyakorlatot, várják, hogy amit a tanteremben elsajátítottak, tananyagot meg tudják valahogy valósítani, vagy meg tudják nézni, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban a gyerekek között, ahol hát mások körülmények vannak, ugye gyerekzsivaj.
1: Így van. Hogy kell elképzelni egyébként az oktatást az MTT-ken, ugye említetted, hogy van gyakorlat, ez... Erre ugye vannak elméleti felkészítések. Hogyan néz ki mondjuk egy-egy ilyen óra?
0: Alapvetően az órák, azok ugye hétfőtől péntekig vannak. Megvan, hogy melyik tanár honnan érkezik, hogy lehet beosztani ugye ezt, és megpróbáljuk úgy elkészíteni az órarendeket, hogy a hallgató barátok legyenek, hogy ne legyen megterhelő ugye végigülni az órákat, nincs minden egy napra sűrítve. Ugye általában interaktív képzések vannak, nagyon jól felszerelt egyetem vagyunk, és ezeket a tanárok be is tudják vonni ugye a mindennapi órákba. A gyakorlatok általában, vagy általánosítva, ilyen blokkokban vannak, és ugye úgy mennek akár egy hetet, vagy egy napot, ugye a diákok gyakorlatozni a különböző intézményekben, mint óvodákba, iskolákba, és ugye a médiának különböző részébe.
1: Hát az alapképzésről beszéltünk, mesterképzésre is hamarosan lehet majd jelentkezni. Kiknek a jelentkezését várjátok, illetve melyik szakokra lehet most majd jelentkezni?
0: Ugye próbálunk úgy építkezni, hogy igazából a meglévőt tudják majd fejleszteni. A tanító, az óvodapedagógus és a kommunikátor szakokra vannak mesterképzéseink. Összesen igazából 60 hely van, szóval van hely, és várjuk minden kijelentkezését, ugye, akik ezek a témakörök után érdeklődne, vagy ezekben szeretnék a tudásukat jobban elmélyíteni. Akár van, akinek munkához szükséges, ugye, hogy mesterképzés legyen, van, aki pedig tudományos területekre szeretne menni, akár például a oktatás módszertanból, vagy akár médiából is. Szóval várjuk azokat, akik doktorira terveznek majd menni, és szeretnének ugye megalapozni egy erős mesterképzéssel, és azoknak, akik ugye csak szeretnének tovább tanulni, vagy szükséges a munkájukhoz. Ugye itt a jelentkezés az októberben lesz, szóval ugye kicsit később, akkor már ugye elindult az alapképzés is. Október 6-án és 7-én.
1: Te is ugye az MTT-ken fejeztél kommunikációs szakon. Te, mint végzett MTT-kás, illetve az MTT-k munkatársa, miért ajánlod ezt az egyetemet?
0: És azt is mondanám, hogy a mesterképzést is még végzem, szóval igazából most több kategóriába is beletartozok, akár háromba is. Nagyon erős.

0: kapcsolati háló van Vajdaságban, és rengeteg emberrel lehet megismerkedni, és az MTTK az egy tök jó hely volt, ahol tényleg különböző szakmájú embereket, különböző csoportú embereket, sőt, szorványban lévőket meg tudtam ismerkedni, és ugye itt tudtam építeni ugye a kapcsolati rendszeremet, amik valamikor biztosan jól jönnek. Ezek mellett rengeteg konferenciára tudtam eljutni, tudományos területeket tudtam meglátni, amikre nem is gondoltam volna, hogy egyszer majd ilyen jellegű konferenciákra megyek. Nagyon sok ösztöndíjat lehet kapni. Én például az esküvőmet is az ösztöndíjakból tudtam kihozni, nyilván a szülői segítség mellett, de hogy rengeteg lehetőség van hallgatóknak, nemzetközi programokban ott vagyunk, és ez egy nem egy olyan hely, ahol az ember elveszik, hanem ahol barátokra, társakra talál, ahol a tanárok a tehetségképzésben ott vannak, hiszen nincsen 1000 hallgató, vagy 2000 hallgató, vagy 10 000 hallgató, és tudnak velünk személyesen foglalkozni, és itt tudnak abban segíteni, hogy minél magasabb szintre jussunk a különböző tudományterületeken.
1: Hogyha valaki lemaradt volna a beszélgetésünk elejéről, akkor mondjuk el még egyszer a fontosabb dátumokat, illetve, hogyha valakit érdekel, még plusz információ, hol tud érdeklődni?
0: Így van, aki tud, ragadjon tollat és ceruzát. Szeptember 3-án és 4-én lesz az alapképzésre ugye a felvételi, a második szakaszos felvételi, képességvizsga szeptember 7, felvételi vizsga szeptember 9. Az MTTK Facebook oldalán vagy a weboldalán tudja felvenni velünk a kapcsolatot, és várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Samuel, köszönöm szépen, hogy bejöttél és elmondtad a részleteket.
0: Én köszönöm a lehetőséget, további szép napot!
2: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Megnövekedett forgalom várható augusztus utolsó hétvégéjén. A Szerbia útjai közvállalat arra kéri a közlekedés minden résztvevőjét, hogy legyen különösen óvatos és felelősségteljes a vezetés során, mivel a nyári szezon vége és a nyaralásról hazatérő turisták miatt várhatóan jelentősen megnövekszik a járművek száma Szerbia valamennyi fontosabb útvonalán. Ahogy említettük, augusztus utolsó hétvégéjén arra is kérik a közlekedőket, hogy időben tervezzék meg utazásukat, kipihenten induljanak útnak és 2 óránként tartsanak szünetet, mivel a nyári közlekedési körülmények fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényelnek. A közlekedők egyébként az autópályákon elhelyezett információs portálokon, internetes oldalakon, mobil alkalmazáson és közösségi oldalakon valós időben tájékozódhatnak az utak állapotáról, a forgalomkorlátozásokról, az útépítésekről és egyéb fontos információkról. A közlekedés valamennyi résztvevőjének biztonsága érdekében az illetékesek arra kérik a járművezetőket, hogy a nagy forgalom miatt a sebességüket igazítsák az útviszonyokhoz, és szigorúan tartsák be a közlekedési jelzéseket. Ha pedig közlekedés, akkor nézzük meg, változott-e valami az utakon itt Vajdaságban. Nagy fényen vannak jelen a rendőrök, illetve Palicson is lehet velük találkozni, Felső Tavankúton is. És igazából ennyi, ami a rendőri jelenlétet illeti. Határon se változott sok minden, nincs tömeg, úgyhogy nyugodtan lehet közlekedni, akár Szerbiából Magyarországra, vagy Magyarországról Szerbiába. Hogyha úton vagytok, bennünket hallgattok, és valamit még tapasztaltok, amit szívesen megosztanátok velünk, azt nyugodtan írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra.
1: Panorádió. A te rádiód, a te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Hamarosan elkezdődik az iskola, szeptember 1-ével megtelik az összes iskolapad gyermekekkel. Hát fel kell készülni erre az iskola kezdésre. Hoztam nektek pár tippet, mivel lehet megkönnyíteni az iskola kezdést. A legfontosabb dolog, hogy ne augusztus 31-én próbáljunk meg mindent egyszerre megoldani. Hozom a tippeket, hogyan lehet visszarázódni. Hát a legfontosabb, hogy állítsuk vissza fokozatosan a napi rendet, hogyha nyáron később volt a lefekvés és az ébredés, akkor szeptember 1-e előtt néhány nappal érdemes ráhangolódni az iskola kezdési időpontra, és egy 30 perccel előrébb hozni a lefekvést, illetve az ébredést is. Az is fontos dolog, hogy ne reggel kapkodásban készítsük össze az iskolai dolgokat, tehát a táskát, füzetet, toltartót, felszereléseket. Sokkal nyugodtabb, hogyha minden a helyén van, ezért ajánlatos előző este kikészíteni a másnapi dolgokat. Ne legyen túl zsúfolt az első hét, tehát hogyha lehet, akkor az első napokban kevesebb külön programot tervezzünk be, hogy legyen idő belerázódni az iskolába. Beszélgessetek róla, de ne csináljatok belőle nagy ügyet. Érdemes megkérdezni a gyermekünket, hogy mit vár az új tanévtől, mi miatt izgul, és van-e valami, amitől esetleg tart, vagy fél, hogy ne legyenek benne különféle félelmek. Az első reggel legyen minél nyugodtabb, tehát ahogy említettem korábban, már előző este készítsük ki a táskába valót, vizet, reggelit, ruhát válasszuk ki. Ezek mind-mind apróságok, de rengeteg időt és kapkodást meg lehet vele spórolni. Legyen valami kellemes dolog is az első nap után, egy közös fagyizás, kedvenc vacsora, vagy egy kis délutáni közös program is segíthet, hogy ne az legyen, hogy jaj, kezdődik az iskola, és csak tanulni kell, hanem azért maradjon egy kis jó érzés is a gyermekekben. És hát szülői elvárások helyett legyen egy lelki ráhangolódás a fókuszban, a jegyekkel és a teljesítménnyel mindenki ráér később foglalkozni, és ahogy említettem, ne az utolsó pillanatban csináljunk meg mindent, kezdjük el már most felkészíteni a gyermeket, hogy hamarosan kezdődik az újabb iskolaév.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Megnövekedett forgalom várható augusztus utolsó hétvégéjén. A Szerbia útjai közvállalat arra kéri a közlekedés minden résztvevőjét, hogy legyen különösen óvatos és felelősségteljes a vezetés során, mivel a nyári szezon vége és a nyaralásról hazatérő turisták miatt várhatóan jelentősen megnövekszik a járművek száma Szerbia valamennyi fontosabb útvonalán augusztus utolsó hétvégéjén. Arra kérik a közlekedőket, hogy időben tervezzék meg utazásukat, kipihenten induljanak útnak, és két óránként tartsanak szünetet, mivel a nyári közlekedési körülmények fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényelnek. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány a szerbiai mezőgazdaságban, bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idény munkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idény munkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. Azóta több mint 100 000 munkást regisztráltak, az állam pedig mintegy 2,4 millió dinár adó és járulékbevételhez jutott. A gazdák szerint azonban a bejelentés önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt, és sok termelő emiatt nem tudja teljesen kihasználni termelési kapacitását. 160 fölé emelkedett a nepáli áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma, közölte a nepáli rendőrség. Nepálban és a kínai Tibetben összesen már csaknem 1500 embert tartanak nyilván eltűntként, köztük több száz külföldi turistát, akik között két magyar is van. A nepáli áldozatok közül 64 ember holttestét a Csitván körzet folyásirány szerinti alsóbb területein, további 26-ot pedig Kelet-Navalparasziban találtak meg. Az eltűntek között 28 rendőr is van. A számok még változhatnak, mivel a mentő és kutató akció jelenleg is tart. Többnapos programsorozattal ünnepli városnapját Szabadka, ma a zsinagóga udvarában filmzenei koncertet tartanak, szombaton kerékpáros túra indul Kiskunhalas és Szabadka között, vasárnap pedig 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont. Augusztus 31-én hétfőn nyílik meg a háromnapos borkorzó, este pedig a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az Abba Real Tribute Band lép fel. Szeptember 1-én a városnapon ünnepi ülést tartanak, majd Dragana Mirković koncertje és tűzi játék várja a közönséget. A programsorozat szeptember 2-án szerdán a Republik koncertje zárja 21 órakor.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható térségünkben gyenge és változó irányú széllel, a hőmérséklet 14 és 36 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Pannon Rádió.
4: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

0: A köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint az év első 6 hónapjában Szabadkán és Palicson összesen több mint 79 ezer turista érkezést és 180 ezer vendégészakát regisztráltak. Szabadkára január és június között 65 ezer turista érkezett, ez 7,3%-kal több, mint tavaly, ugyanebben az időszakban. A vendégészakák száma csaknem 148 ezer volt, ami 9%-os növekedést jelent. Palicson több mint 14 ezer érkezés és 32 ezer vendégészaka volt. A turisztikai szervezet szerint a növekedéshez a gazdag rendezvénykínálat, a fejlesztések és a jó közlekedési kapcsolatok is hozzájárulnak. Ha van kedvetek, írjátok meg nekünk üzenetben a 0636-21605-ös telefonszámra. Ti mit látogattok szívesen Szabadkán és Palicson?
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. When the

0: látványhosszabbításhoz, az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: a Nompresszó. Neked szól.
1: A Szabadkai Népszínház szeptemberi repertoárjáról fogunk a következő percekben többet megtudni. A vendégem Mészáros Anikó közönségszervező. Szia Anikó, köszöntelek nálunk.
2: Szia, üdvözöllek téged is és a hallgatókat is.
1: Hát aki követi a Szabadkai Népszínház közösségi oldalát, az már láthatta, hogy javában készülnek az előadásokra a színészek. Hát szeptemberben mi az, ami várja a közönséget?
2: Így van, és ez egy kivételes alkalom, mert az előzőekben, szeptemberben nem nagyon játszottunk. Most viszont úgy gondoltuk, hogy akkor indulunk, és a városnapi műsorral fogunk indítani, ami 3-án, szeptember 3-án csütörtökön lesz. A Tyúklétra vagy Mi csorog a nyakunkban című vígjátékot fogjuk játszani. Nagyon sokan találkozhattak velünk különböző akcióink során az elmúlt hetekben, például a hétvégén a Tájpiacon csináltunk egy kis rögtönzött performance-t, remélem, hogy mindenki élvezte, és olyan sikeres volt ez a performance, hogy minden jegyünk elkelt erre az előadásra, ezért is említettem ezt, úgyhogy sajnos erre az előadásra már nincsenek jegyek, ez a Városnap keretein belül fog majd megvalósulni jövő csütörtökön. Utána egy különleges produkciót jelenthetek most be, ugyanis vendégként érkezik hozzánk a Veszprémi Petőfi Színház, mégpedig az Unikornis című előadással. Aki már látta a repertoárt, az láthatja, hogy a szöveg írója, illetve alkotója Pesic Mónika, illetve Topolcsányi Laura. Ez a produkció attól különleges, hogy Mónika a betegségének a folyamatát kezdte el leírni, és nagyon szerette volna ő ezt megvalósítani. Uh-huh. Sajnos ő időközben elhunyt, és ezt a szöveget Topolcsányi Laura fejezte be, tehát ilyen módon ők így koprodukcióban megalkották ezt a betegségről szóló előadást, ami keserédes, olykor szomorú, de azért vidám is, ugye, amilyen Mónika is volt. Úgyhogy ennek a története ez az előadás, az Unikornis, ami szeptember 10-én és 11-én látható majd nálunk a színházban. Ugye ez egy monodráma, és az a jó hírem van, hogy repertoáron fog nálunk maradni ez az előadás, tehát aki most nem jut el erre a két alkalomra, mivel kamaraadásra lesz szó, tehát kevés néző fog majd beférni, a következőkben is majd el tudnak látogatni erre az előadásra, és igen, ajánlom mindenkinek, akinek van hozzá elég lelki ereje.
1: És hát itt szerepel még szeptember végén a Chicago, hogyha jól látom. Nálam is meg van nyitva egy kis puska.
2: Így van, szeptember végén pedig a Chicagót fogjuk két alkalommal is játszani, 28-án hétfőn és 29-én kedden. Az a jó hírem van. Minden előadáshoz hozok most egy jó hírt is. A Chicago kapcsán az a jó hírem, hogy lassan elfogyni látszik a várólista, akire olyan sokan mérgesek voltak. Az utóbbi időben nem fogadtunk már új jelentkezéseket, hiszen a megjelenéskor, a bemutató után több százan, 300-400-an is vártak az előadásra. Úgyhogy innentről kezdve most már szabad lesz a vásár, és lehet majd online is foglalni, és lesznek elérhető szabad jegyek. Úgyhogy remélem, ennek mindenki fog örülni. Tehát még egyszer 28-án és 29-én a Chicago, és a hónapot pedig a legújabb előadásunkkal zárjuk, aminek júniusban volt a bemutatója, ez pedig Németh Emese, a Régi hó mindig az újat várja című előadása. Erre még van egy néhány helyünk, de ugye tudva lévő, hogy ez is egy kamara előadás, tehát csak 50 ember fér be, úgyhogy aki még szeretné jegyeket, az nagyon siessen, ez is egy nagyon szép előadás, és nagyon népszerű volt már a bemutató után is.
1: Hát tök érdekes előadások lesznek ebben a hónapban is nálatok, és jegyeket ugye említetted, hogy már nagyon kevés hely van egy-egy előadásra. Hogyan, hol tudják lefoglalni, megvásárolni a jegyeket azok, akik szeretnének valamelyik előadásra foglalni?
2: Klasszikus módon ugye elérhetők a telefonszámaink, el is mondok esetleg egyet, a pénztár az az 557436, illetve engem direktben megtalálnak a 06595554071-es telefonszámon, de weboldalunkon keresztül is lehet jegyeket foglalni, online fizetésre is nem sokára lehetőség lesz. Még dolgozunk az ügyön, de ez is egy jó hír, hogy lassan már ebbe is belekóstolunk. Eddig rezerválni még mindig lehet online, illetve Facebookon, Instagramon szintén válaszolunk az e-mailekre is válaszolunk, e-mailen is lehet foglalni. Tehát igazából minden platformon lehet nálunk foglalni, csak tényleg igyekezni kell időben lefoglalni a jegyeket, mert olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden előadásunk most nagyon népszerű, és még egy bónusz előadást is mondok. ami még szerepel a repertoáron, és lehet, hogy a magyar nyelvű közönségünk még nem fedezte fel magának. Ez pedig egy balett vendégjáték, ami szeptember 5-e szombat, és a Belgrádi Nemzeti Színháznak a balett társulata fog nálunk szerepelni, ugye ez nem nyelvhez kötött, úgyhogy szívesen látunk mindenkit is erre az alkalomra.
1: És hát ugye ez most már az új színházban van mindegyik előadásotok. Hát hogy érzik magukat a színészek az új terepen?
2: Szerintem egyre jobban. Ugye kellett egy kis idő ahhoz, hogy átálljunk, hogy megszokjuk az ottani környezetet, illetve a technikai feltételeket. Ugye kezdtünk a kísérleti színpadon, ahol az előadásaink javát játszottuk, és most már a kamaratermet is felavattuk. Ugye a Régi Hó mindig az Újat Várja című előadásunknak már ott volt a bemutatója, úgyhogy most már igyekszünk minden terét és minden zegédzugát kihasználni az épületnek.
1: És hát úgy néz ki, hogy a közönség is nagyon várta, hogy megnyíljon a Népszínház új épület. Vagy hát igen, az az új rész, mivel, hogy ahogy te is mondtad, sokan kíváncsiak az előadásra.
2: Így van, és nem mellesleg az épületre is nagyon sokan kíváncsiak, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
1: Még arról beszélgessünk, hogy ugye akik szeretnék megvásárolni a jegyet, milyen árban tudják megvásárolni, mert ez is érdekli az embereket.
2: Természetesen a teljes áru jegyeink azok 1200 dinárban kerülnek, a nyugdíjas és a diák jegyek pedig 600 dinárba kerülnek, és itt is van egy kis újításunk, ugyanis aki pedagógus kártyával rendelkezik, szintén kedvezményesen vásárolhat nálunk jegyet félárasan, tehát akkor, mint a diák és a nyugdíjas, ez is 600 dinárba kerül, csak az igazolványt kell felmutatni. Egyébként vannak emelt áras előadásaink is, ilyen például a Chicago, illetve a bemutatókra mindig egy más árfek és érvényes, de ezt nyugodtan lehet tőlünk kérdezni, és a vendégjátékok is azok sem egységes áruak, ezeket mindig szívesen megmondjuk, hogyha valaki érdeklődik.
1: Készül egyébként valahova elutazni a magyar társulat, valahova vendégszerepelni?
2: Mindig készülünk, de hogy egyelőre mi a biztos, azt nem mondhatom el, de természetesen a háttérben zajlanak már a munkálatok.
1: Én köszönöm szépen, Anika, hogy bejöttél, elmondtad a részleteket, és sikeres munkát kívánok nektek.
2: Köszönöm szépen.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Több hétvégi programot is hoztam nektek, ami itt lesz Vajdaság szerte. Felsőhegyen például sportnapot szerveznek augusztus 29-én szombaton a felújított felsőhegyi futballpályán. 8 órakor érkeznek a vendégek, illetve a versenyzők, és 9:15-kor pedig már elstartolnak a futballmérkőzések. A versenyszámok egyébként 5+1 fős csapatokból álló labdarúgó torna, de lehetőség van még sakversenyre is, dartsversenyre, valamint főzőverseny is lesz majd a nap folyamán. A jelentkezési határidő az augusztus 25-ig volt, de hogyha megpróbálkoztok még jelentkezni, akkor lehet, hogy bebírtok még egy kicsit férkőzni valamelyik versenyszámba. Jelentkezni egyébként különböző telefonszámokon lehet, és ezt mind megtaláljátok a pannonrtv.com oldalon a közérdekű információk, illetve programok között. Bácsföldváron is lesz egy érdekes esemény, méghozzá a 17. Palacsinta Fesztivál. Ezt is szintén szombaton szervezik meg, augusztus 29-én a Bácsföldvári Szent Mihály Római Katolikus Templomnál, ahol versenyekkel, gyermekprogramokkal, művelődési műsorral és esti koncerttel is készülnek a szervezők. A programot mindjárt el is mondom, hogy hogy fog kinézni. 10 órakor kezdődik a palacsinta sütés, 15 órától pedig versenyek, gyermekprogramok és művelődési műsor várja majd a kilátogatókat. A délután folyamán megválasztják az új palacsinta királyt is, este pedig a Baraparti koncertje teszi teljessé ezt a napot. Vasárnap is lesz egy érdekes kis program, méghozzá Kishegyesen családi napot szerveznek, 10 órától lehet ellátogatni Kishegyesre. Légvár lesz a gyerekeknek, óriási buborékok, gyermekjátékok, trambulin, reggelire lángos, illetve ami még fontos, hogy evőeszközöket, tányérokat, poharakat, tehát minden, ami az étkezéshez szükséges, azt vinni kell magatokkal. A helyszín pedig nem más, mint a kishegyesi focipálya. Úgyhogy igazából eseménnyel teli hétvége elé fogunk nézni most is. Minden eseményt megtaláltok a pannonrtv.com-ra kattintva. Hamarosan kezdődik a híradó délben, utána pedig folytatjuk a Pannon Presszót, méghozzá a Kiskunhalas Szabadka Kiskunhalas kerékpártúrával. Ready with the crazy love.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Az esőzés ellenére továbbra is több tucat szabadtéri tűz aktív Szerbiában. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, és a dohánynak sem kedvezett az aszály. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Az esőzés ellenére továbbra is több tucat szabadtéri tűz aktív. A delibláti homokpuszta területén, Kevevára község területének egy részén továbbra is ég a tűz, de a helyzet jelenleg nyugodt és stabil. Vrányeváros területén is aktív a tűz Lukovó faluban, és a lángok Barelics felé terjednek. A delibláti homokpuszta Kevevára községhez tartozó részén továbbra is aktív a tűz, de a terepen jelenleg nyugodt és stabil a helyzet, közölte Kevevára község rendkívüli helyzetek törzse. Újabb tűzfészkek nem alakultak ki, és a korábbi gócok egyike sem aktivizálódott újra. A csapatok továbbra is a helyszínen vannak, és 24 órán keresztül folyamatosan figyelemmel kísérik a tűz által érintett terület állapotát. Dunadombó, Emmanuel telep és Szlatina térségében jelenleg nyugodt és stabil a helyzet, a lakott területek és a házak nincsenek veszélyben, közölték Kevevára község honlapján. Hozzátették, hogy az előző éjszaka lehullott csapadék tovább segítette a tűz megfékezését, azonban az érintett terület nagysága miatt a csapatok továbbra is a helyszínen maradnak, és folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét, a NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsovai finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Az új szabály azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek éves bevétele meghaladta a 3 milliárd dinárt. Az árakat nem csak az üzletekben, hanem a kereskedők internetes oldalain és a nyilvános adatok portálján is fel kell tüntetni, és minden változáskor frissíteni. A korábbi árakat is megőrzik, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat, és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezés elsősorban olyan alapvető termékekre vonatkozik, mint a cukor, az étolaj és a tej, emellett a csecsemőknek szánt termékekre és az állateledelekre is kiterjed. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye az árakat, megkönnyítse a vásárlók tájékozódását, valamint hozzájáruljon a piaci verseny erősítéséhez, mondta Vesna Perincsics, a Köztársasági Fogyasztóvédelmi Egyesület munkatársa.
2: Augusztus 2-án teljes egészében hatályba lépett az új fogyasztóvédelmi törvény, amelynek 6. cikkeje pontosan meghatározza, hogy a kereskedőknek minden egyes üzletükben világos, egyértelmű, könnyen érthető, jól olvasható és nem megtévesztő módon kell feltüntetniük az árakat, mind az egységárakat, mind pedig az eladási árakat. Ezeket az árakat a saját internetes oldalukon is közzé kell tenniük. Ez új előírás. Az adatokat valós időben frissíteniük kell, továbbá közzé kell tenniük a nyilvános adatok portálján is, vagyis fiókot kell létrehozniuk, és ott is fel kell tüntetniük ezeket az adatokat. Mindezt pontosan szabályozni kell, ahogyan azt maga a törvény is előírja, a 6. cikkelyben, mégpedig az árak közzétételének feltételeiről, tartalmáról és módjáról szóló rendelettel.
1: Kevesebb terméshozam várható a dohány esetében is Magyar Kanizsa községben. Az aszályos csapadékmentes időjárás ennek a növénynek sem kedvezett. A betakarítás már nagyban folyik, a felvásárlási ár nem csökkent a tavalyihoz képest, viszont 20-25%-kal kevesebb lesz a termésmennyiség. Fejős Ornella és Vajtai Viktória beszámolója.
3: Szépen haladnak a dohány betakarításával kispiac határában. Almási Tibor és családja már évek óta dohánytermesztéssel foglalkozik. Több holdon termesztik a növényt. Mint mondják, a jelenlegi helyzetben talán még ezt éri meg palántálni. Eldobás nincs, ha pedig jégverés éri a termést, akkor is felvásárolja a gyár. Az elmúlt években a család munkások segítségével, de egyre inkább gépesített módszerekkel próbálta megoldani a növény felaggatását. Itt már nem szednek ajdohányt. Almási Klára, kispiaci termelő.
0: Hogy egy géppel, traktorral kivágják, mi főpakoljuk a kocsira, és aztán akasszuk fel a drótra a dohányszárat.
4: Egy nap mennyi, mekkora munkamennyiséget tudnak elvégezni?
0: Hát most mi sorszámra szoktuk számolni ki. Most például egyik nap, amikor bírjuk, 8 óra hosszás munkába 16 sort bírunk megcsinálni.
3: A munka márciusban kezdődött a dohánymag elvetésével, majd szépen lassan a palánták kiültetésével folytatódott, míg a növénybetakarítása augusztus közepe táján indult el. Annak érdekében, hogy a növény megnőjön, levelei pedig szép nagyok legyenek, minden parcellát öntözni kellett. Almási Tibor, kispiaci termelő.
5: Nem volt kecses az időjárás hozzánk az idei évben, mert kipalantálás után nagyon-nagyon keveset ázott meg. Kaptunk ilyen 5-6-10 liter esetleg, de az nagyon-nagyon kevés, úgyhogy másnapra a szél felszállította.
3: A dohány felvásárlási ára nem lett kevesebb, viszont idén valamelyest kisebb hozamra számítanak. Mint mondják, legalább 20-25%-kal csökkenhet a termés. Az első osztályú dohány kilogrammonkénti ára 500 dinár körül mozog, tette hozzá a termelő.
5: Meg voltunk vele elégedve, de szerintem az ide is körülbelül ugyanaz fog lenni, mint a tavaly, de hát most egy kicsikét szerintem a mennyiség lesz kevesebb.
4: Mennyire reális ez az ár?
5: Hát szerintem tűrhető a többi kultúrához viszonyítva, mert lássuk itten, hogy a kukorica, árpa, buza, azok is, hogy visszamenőleg 10-10 éve ugyanazok vannak, a dohány ez egy kicsikét variálódik.
3: A dohány betakarítása még napokig eltart, a bálázásra pedig várhatóan november környékén kerül sor, de ez az időjárástól is függ.
1: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők több törvénymódosításról is tárgyalnak, köztük a szakképzést, az alkotmánybíróság működését és az áfa törvényt érintő javaslatokról. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a 13 órakor kezdődő ülésen a kormányfő felszólalását követően a frakciók napirend előtti felszólalásai hangzanak el. A képviselők döntenek a médiatanács elnök és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege Magyarországon, ismertette Magyar Péter miniszterelnök ma a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 ezer 500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni. Ilyen a hazatartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Felidézte, a Tisza párt már a választás előtt azt ígérte, hogy 120 ezer forintra emeli a nyugdíj minimumot, célzottan emeli a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az idősek és a nyugdíjak kapcsán a Tisza más vállalásokat is tett, azok teljesítésének előkészítése is elkezdődött, közölte a kormányfő. A pontos idő 12 óra 9 perc.
6: Időjárás.
7: 30 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, túlnyomóan napos és meleg idő várható térségünkben, gyenge és változó irányú széllel. A csúcshőmérsékletek 36 fok körül alakulnak majd.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Álláshirdetés.
9: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: Reklám.
10: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
11: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
13: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Pannon Rádió. A te hangod.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a

0: barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának!
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Pannon.
5: Tengernyi zene.

0: programajánló.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hát a következő percekben a Kiskunhalas, Szabadka Kiskunhalas kerékpártúráról fogunk beszélgetni, a vendég pedig nem más, mint Király Gábor szervező. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát ez a 15. kerékpártúra, hogyha jól tudom. Mi indította el magát ezt a kerékpártúrát a kezdetekben?
1: Hát barátom volt, egy Szucskároly nevezetű legényke, és ő mondta, hogy többet is tudok én biciklizni, mint ami a Kiskunhalason, a városban van. És akkor hát elmondom, ne viccelj, én nem tudok olyan sokat biciklizni, de próbáljuk ki. Hát jó, mondom, veszteni valom nincsen, és akkor elmentünk először kisebb távra, 10 kilométerre, aztán Soltvadkertre, 20 kilométerre, oda-vissza már 40, és Kiskörösre, az 30 kilométer, az már oda-vissza 60, és akkor így növeltük a távokat, azt mondja, és akkor mondja nekem, hogy látod, hogy meg tudod tenni ezt a nagyobb távokat is? Hát mondom, úgy látszik, azt mondja, menjünk át egyszer Szabadkára. Hát mondom, miért, nagyon szeretjük mind a ketten Szabadkát, és akkor egy kisebb társaságot összeszedtünk, ilyen barátokat, akik szintén biciklisztek, és akkor átjöttünk, és akkor nagyon jól éreztük magunkat, és sikerült úgy kapcsolatot teremteni, hogy már a Városházán is fogadtak bennünket annak idején, 2011-ben indult ez az egész, és akkor így aztán nagyon jól éreztük magunkat, és abban az évben még rögtön tettünk egy másik túrát is, és aztán összehoztuk úgy, hogy következő években mindig Szabadka Városnapjához kapcsolódjunk, és akkor ez így indult.
0: Így van, és ez az idei, ez augusztus 29-én szombaton lesz. Mekkora ez a táv, ami Kiskunhalas-Szabadka távon van, illetve aztán majd még vissza?
1: Hát igen, ez 245 kilométer, ugye 45 ide, 45 vissza, tehát összesen 90, és hát ugye több megállót építünk be, mert ez ugye eleve hangsúlyozok mindig, amikor akik részt akarnak ezen venni, hogy ez nem verseny. Tehát itt nem versenyzésről van szó, egy jó kis túráról. És akkor ez kis megállókkal van mindig, tehát nyilván, hogy aki csak a boltig megy otthon meg vissza, azoknak ez megterhelő. De versenyzőknek meg kicsi. Úgyhogy ez egy ilyen köztes kategória, a túrázóknak, akik szeretnek túrázni, azoknak szól, és akkor így vannak kisebb megállók, Balatonszálláson, kiszálláson, Tompán, és aztán a határon. És hát az ideérkezés ugye attól is függ nagyon, hogy a határon hogy sikerül gyorsan átjönni, és akkor itt beszélgetünk, Városházán fogadnak bennünket, most már a városvezetők is bekapcsolódtak ebbe, és ők is, például mi polgármesterünk is jön, Tompa polgármestere is jön, ugye fogad bennünket az itteni alpolgármesterasszony, és akkor egy ilyen kicsit ilyen diplomáciai dolog is, meg a sok jó ember találkozik egymással, megebédelünk, nézelődünk, és megyünk vissza.
0: Mi az, amit ilyenkor egy ilyen túra alkalmával megnéznek itt Szabadkán?
1: Hát először is ugye kihagyhatatlan a gyönyörű Városháza, akárhányszor megyek oda, ott az csoda számomra. Nagyon, nagyon szép. És utána pedig minden évben megnézünk egy-egy kulturális intézményt. Így már vagy vallási intézményt, templomot, vagy láttuk a könyvtárat, vagy láttuk a Rákjópalotát, a zsinagógát, most az idén pedig a most átadott felépült színházat szeretnénk megnézni, úgyhogy az van benne a programban. És akkor utána megnézelődünk itt a központban, sok szép szökőkút, meg park, meg emberek, meg kávézók, és akkor esetleg egy boltba még benéz az ember valami különlegességet vesz, ami ide valós, és akkor úgy indulunk vissza. De szeretjük, nagyon szép város Szabadka.
0: Hányan érkeznek? Mekkora tömegre kell számítanunk itt Szabadkán a központba?
1: Hát ez igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ma olyan szempontból, hogy indultunk annak idején 22-23-ban, az első két évben annyian voltunk, és utána, miután akkor még hétköznapra esett, csak így kevesebben voltunk. És utána a következő harmadik alkalomtól, 13-tól, pedig már szombata is. Azóta is mindig szombaton tartjuk, és akkor a szombatok miatt most már megnőtt nagyon a létszám. Hát most például 200 fölött van a jelentkezők száma. Oh. Úgyhogy az nagyon nagy szám. Hát nyilván lesz egy-két lemorzsolódó, aki valamiért nem tud eljönni, de 200 fő az biztos, hogy jönni fog most.
0: Hát ez nagyon szép szám ahhoz képest, hogy ahogy maga említette, körülbelül 20-20 páran indultak először. Akkor tényleg igen, van látni való Szabadkán, ez tény is való, de hát a kikapcsolódásért is akkor valószínű csatlakoznak.
1: Igen, mert jól érzik itt magukat az emberek. Kicsit mindig olyan felszabadultságérzés, amikor átjövünk a határon, és egy kicsit ugye otthoni kötöttségek megszűnnek, és itt ellazul az ember, jól érzi magát, egy barátok jönnek, mennek, kis társaságok, vagy akik nem ismerték egymást, megismerik, és ez ilyen közösségi élményt ad, és ráadásul ugye Szabadka még egyszer, hogy pontok gyönyörű város, úgyhogy itt csak jól érezheti magát az ember. Kávézókba megyünk el, parkokba, nézelődünk múzeumokba, úgyhogy ott is voltunk egyébként már a Városi Múzeumban, és itt tényleg nagyon klassz a kikapcsolódás, csak rövid az idő.
0: Hát igen, azért van látnivaló itt is, nem biztos, hogy elég egy nap, de így, hogy ahogy maga is említette, egy-két kulturális intézményt vagy templomot meglátogatnak, azért sorba lehet venni az évek alatt az összeset. Aki mondjuk ilyen túrára szeretne csatlakozni, vagy bármilyen túrára el szeretne menni, mi az, ami a legfontosabb, ami nélkül nem szabad elindulni egy kerékpár túrára?
1: Hát először is egy jó kerékpár kell hozzá, ez nagyon fontos, mert kerékpárból is rengetegféle változat van. Egy jó kerékpár, persze még egyszer mondom, nem versenykerékpár, mert az ugye a versenyzőknek való, hanem egy jó, stabil kerékpár, és ami fontos, hogy hát védjük magunkat, és hát ugye most még nyár van, ilyenkor nagyon fontos megfelelő vizet vinni, mennyiségű vizet vagy folyadékot vinni, ami segít ugye a kipárolgás után. Másrészt ugye fontos, hogy a maga a kerékpár is jó felszerelt legyen, tehát jó fék legyen rajta csengő, akkor legyenek más védőeszközök is, például ugyan nem kötelező, legalábbis nálunk Magyarországon a sisak, de nagyon ajánlott, azt mindig mondjuk, ugye ilyenkor fontos a napszemüveg is, azért, hogy a szemet is védjük ugye a fénytől is, meg a bogaraktól is. Hát ugye itt aztán még érdekességünk, a határon átjövünk, hogy ugye útlevél vagy érvényes útlevél és személyigazolvány kell, de hát azt sokszor elfelejtik az emberek megnézni, hogy mikor jár le a személyigazolványuk, és ugye volt már a példa, nem is egy, hogy visszaküldték a határól őket, mert nem volt érvényes az okmányuk, tehát ez mondjuk fontos akkor. Ugye fontos zsebkendő legyen mindenkinél különböző problémák miatt, esetleg egy két gyógyszer, hogyha elesik, megüti magát, akkor ne fájjon a seb, vagy fertőtlenítő. Ezek mind nagyon fontosak, úgyhogy egy kis gyümölcs, az is hasznos ilyenkor. Tehát ezek a legfontosabbak. Esetleg pótgumi, mert ugye volt olyan évünk a tavaly előtti, amikor nagyon királydínyés időszakban jöttünk, és átlagban egy ilyen túrán 5-6 defekt van, de akkor 20 fölött volt, 25 legalább defekt, amit egy szerelő gyorsan megcsinált, aki jött velünk, de hát azért az sem mindegy, hogy 3-4-et kell javítani egy út alatt, vagy mondjuk 30-at. Ezért mindenkinek javasoljuk, hogy a pótgumit hozzon a biciklihez, miértlen, amilyen kell neki.
0: És hát Szabadkáról is szoktak menni Kiskunhalasra, így kerékpártúrával, és a maguk városnapja alkalmából.
1: Így van, tehát most már nem csak a városvezetésen alakult ki jó kapcsolat, hanem a hétköznapi emberek szintjén is, és van itt is egy ilyen bringás csapat, akik összeszedik az itteni haverokat, barátokat, érdeklődőket, és például most elénk jönnek Tompáig. Mi meg úgy csináltuk, hogy amikor a mi városnapunk volt, akkor meg a szabadkaiak jöttek hozzánk, és akkor mi meg a határig jöttünk előjük a szabadkaiak el, és akkor itt összekapcsolódtunk, és ugye együtt mentünk be a városokba, és ez olyan nagyon jó érzés, hogy barátsággal, és mindegy, hogy magyar vagy az a lényeg, hogy barátkoznak és ismerik egymást az emberek, és jó közösség alakul ki, ez a legfontosabb.
0: Milyen programokkal szoktak egyébként készülni a kiskunhalasi városnapok alkalmából?
1: Hát ott, amikor megérkeznek, akkor először megállnak egy nagy parkolóban a város szélén, akkor oda kijön a városvezetés, de egyébként most gratulálok az önök város vezetőjéhez, az alpolgármester asszonyhoz, mert Góri Csilla volt az első, aki ezt a távot letekerte, és ez nagyon szép teljesítmény tőle, és akkor a mi városvezetőinkkel is találkoznak, meg más csapatok is jönnek oda, civil csapatok, és együtt jövünk be a város központba, ott leparkolunk, akkor van egy szabadkafánk, amit néhány éve ültettünk, és azt mindig megkoszorúzzuk, ott egy kis beszédet mondunk, utána nézelődünk, és utána elmegyünk ott is egy közös ebédre, és akkor ott délután már szabad program van, ha van érdeklődés, akkor körbevisszük még a városban, ami kisebb városunkban, ugye, negyed akkora, mint Szabadka, az érdeklődőket, és akkor ők meg délután akkor 4-5 óra felé pedig indulnak vissza.
0: Köszönöm szépen Király Gábornak, hogy bejött és elmondta a részleteket, és hát szombatra pedig akkor jó túrázást kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük, és hát előre tovább is a két város jó kapcsolatáért.
2: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,6.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Az esőzés ellenére továbbra is több szabadtéri tűz aktív Szerbiában. A Deliblati homokpuszta területén Kevávára község területének egy részén továbbra is ég a tűz, de a helyzet jelenleg nyugodt és stabil. Vrányaváros területén is aktív a tűz, Lukovó faluban és a lángok Bareliç felé terjednek. A Deliblati homokpuszta Kevávára községhez tartozó részén is aktív a tűz, de a terepen jelenleg nyugodt és stabil a helyzet, közölte Kevávára a község rendkívüli helyzetek törzse. Újabb tűzfészkek nem alakultak ki, és a korábbi gócok egyike sem aktivizálódott újra. A csapatok továbbra is a helyszínen vannak, és 24 órán keresztül folyamatosan figyelemmel kísérik a tűz által érintett terület állapotát. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300 személyt eltűntként tartanak nyilván, köztük számos külföldit. A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett pedagógiai munka támogatására akkreditált szakmai konferenciát szervezett a Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Kanizsai Városházán. A rendezvényen bemutatták Kurcinák Kis Szilvia Betűkre hangolódva című 3 kötetes olvasást segítő feladatgyűjteményét, amely a sajátos nevelési igényű tanulók betűtanítását támogatja. A kiadványt minden résztvevő ingyenesen megkapta. Fremond Árpád, az MNT elnöke kiemelte, a cél, hogy a kötet minden magyar tannyelvű általános iskolába eljussanak. Szabadka és Palics turizmusa továbbra is növekvő tendenciát mutat. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint az év első 6 hónapjában a két településen összesen több mint 79 ezer turista érkezést és 180 ezer vendégészakát regisztráltak. Szabadkára január és június között 65 ezer turista érkezett, ez 7,3%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A vendégészakák száma csaknem 148 ezer volt, ami 9%-os növekedést jelent. Palicson több mint 14 ezer érkezést és 32 ezer vendégészakát jegyeztek. A turisztikai szervezet szerint a növekedéshez a gazdag rendezvénykínálat, a fejlesztések és a jó közlekedési kapcsolatok is hozzájárulnak.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, a folytatásban is napos és meleg idő várható, térségünkben gyenge és változó irányú széllel, a csúcshőmérséklet pedig 36 fok körül alakul.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
6: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

0: Hogyan látják a fiatalok a saját helyzetüket, lehetőségeiket és a jövőt? Milyen ügyek mozgatják őket, és mennyire tudnak beleszólni abba, ami körülöttük történik? Holló Zsófia szociális munkás, ifjúsági aktivista és kulturális szervező volt a Szubjektív műsorunk vendége. Balázs Andrea beszélgetett ezekről a témákról. Többek között arról, milyen ma fiatalnak lenni, milyen kihívásokkal találkoznak, és milyen kérdések foglalkoztatják a fiatalokat. Ebből a szubjektív beszélgetésből hallhattok egy részletet, a teljes beszélgetést pedig a panonrtv.com oldalon teljes egészében megtaláljátok.
1: Ifjúság segítő vagy, és az ifjúság segítés nagyon sokan úgy képzelik el, hogy hát ilyen papírtologatás, telefonálgatás, de hogy én meg úgy tudom, hogy te meg a terepmunkára esküszöl. Ezt hogy kell elképzelni, Zsófi, hogy így nem tudom, megszólítasz fiatalokat, vagy rájuk bukkansz, nem tudom, hogy egy padon, vagy odamész akár hozzájuk nyíltasz, hogy néz ki a terepmunkázás konkrétan?
2: Hát maga az ifjúsági munka egyébként szerintem egyáltalán nem néz ki a papírmunkába, az a legkisebb része. Inkább az látszódik szerintem bárkit, akit ismerek, az kicsit ilyen szétszórt, aki ebbe a szakmában van, azért mert túlságosan tág, tehát sok mindennel foglalkozik. Én tényleg a terepen vagyok, szerintem én nem is tudom, szoktam ezt csinálni, csesztetnek is sűrűn érte, hogy én megállok és tényleg megkérdezem a fiatalt, aki ott van, hogy te most mély ülsz itt, és mély jöttél el erre a rendezvényre akár, vagy mit csináltok a társaságban, fura kérdéseket szoktam feltenni.
1: És akkor néznek rá, hogy...
2: Igen. Ez a Jancsák Csaba tanárútól tanultam egyébként, aki egy nagyon...
1: De megnyílnak? Tehát, hogy...
2: Igen.
1: Ilyen fura bogárnak tartanak, de azért beszélnek
2: hát
1: veled.
2: Hát igen, vagy... mert hogy a bizalmat keresik, tehát hogy én azért kisugázok magamból egy olyan energiát, ami, tehát látja, hogy nem azért megyek oda, mert valami rosszat akarok neki, hanem tényleg érdekel az, ami történik vele, vagy hogy miért van itt. A másik meg, hogy hát azért sok fiatal van, és azért a fiatalok között ez szájon át terjeng, tehát sok tábor tartok, tehát azért én már tizen pár éve gyerektáborokat szervezek. Azok a gyerekek 7 éves korukba jönnek, 14 éves korukig járnak, utána meg már kamaszok, amikor meg már megint újra jönnek egy másik programra. Tehát, hogy ez egy ilyen lánc folyamat igazából. A másik meg, hogy hát szoktam menni, műhelymunkákra sűrűn hívnak, csapatépítőket tartani. Az általános iskolákban például, hogyha valamelyik tanárnő, vannak jó pedagógusok, akik azt mondják, hogy hú, gyere hozzánk külsősként, tarts nekünk egy mentálhigiénés programot,

0: Tehát, hogy ilyen alapon is megismerem őket, meg nagy úr azért az internet is. Tehát, hogy követem azt, hogy ki az, aki nézi, ki az, aki belájkolja a posztokat, ki hányan nézik meg, és bátorkodok néha rájuk írni, hogy szia, én a Juventus egyeset elnöke vagyok, ezzel meg ebben foglalkozunk. Láttam az oldalon, tehát ezt meg már online ifjúsági munkának hívják. Ez veszi egyébként el a legtöbb időmet, bármennyire is érdekesnek vagy furának hangzik, hogy oké, kint vagyok a terepen, de hogy a mobilomat is bújom, és végig üzenetezgetek velük. Tehát mai fiatalok már nehezebben mondják el élő szóba, hogy valami gond van, de üzenetbe leírják, és egymás között is már akár úgy beszélik meg, hogy egy párt alkossanak, hogy leírek üzenetbe, hogy de most akkor járunk, igen, járunk, de még nem is találkoztak élőbe. Tehát nekik egy külön világjuk van az interneten, amit nekem muszáj követnem, tehát hogy most már nem a Facebook a trendi, hanem mondjuk a, nem tudom, az Instagram, akkor a TikTokon valamelyik nap láttam, hogy már hívás is lehet indítani, addig nem lehetett, tehát hogy ez egy állandó tanulási folyamat szükséges, mert hogyha én ezeket nem tudom, akkor hogy tudnék hozzájuk csatlakozni. És ez a pedagógusoknak szerintem az egyik legnagyobb hibájuk, hogy azt mondják, hogy hát én most már nagyon öreg vagyok, ehhez én ezt nem értek. Hát szerintem ez a gyereknek nagyon egy, vagy a fiatalnak egy olyan, egy ilyen trigger pontja talán, hogy hát hogy nem tudod, hiszen ők oké, ebben születtek, de a technológia azért változik, tehát nekik is mindig újat és újat és újat kell tanulniuk. Szerintem ezt egy felnőtt is simán megteheti, hogy legalább elolvassa, vagy utána néz, hogy nem tudom, mi az a TikTok, milyen jó videók, mert vannak ott jó videók is. Tehát,
1: azért itt egy ponton vitatkoznék veled, mert 60 évesen, vagy nyugdíjkor előtti pedagógus lelkületében lehet, hogy már nem tud találkozni egy ilyen felgyorsult világ, felgyorsult tempóban élő, és valamennyire hát teljesen másfelé formálódó fiatal lélekkel. Tehát, hogy én itt látom személy szerint ezt az űrt, hogy itt nehéz egymásba kapaszkodni, vagy esetleg utána nyúlni, nem is érti azt a világot, ami adott esetben egy tizenévesnek természetes.
0: Igen, ebben én is igazat adok neked. Viszont azért azt is el tudjuk olvasni, hogy utána tudunk nézni, hogy milyen generációk léteznek, és hogy azokra a generációkra mi van. Tehát, hogy már azért nagyon sok kutatás van akár az alfa generációról is. Itt a kommunikációról van szerintem probléma. Nyilván a fiatalnak is tisztelnie kell, és tudnia, hogy a 60 éves ez melyik generációba tartozik, körülbelül mik vonatkoznak rá, de hogy én úgy látom, hogy nagyon sok idősebb pedagógus nem kifejezetten, tehát hogy lazán azt mondja, hogy jó van, én ezt nem tudom, mert már idős vagyok.
1: Nem fektet be plusz energiát.
0: Igen, és hogy ez egy szintű önzés is, mert hogy nem a fiatalok tehetnek róla, hogy ők ilyenek lettek, és tehát a generációjuk ilyen. Tehát, hogy nem ők akarták, hogy mindenki kapjon telefont, és hogy ilyen világban éljünk. Ez alkalmazkodni kell. Ez egy kényes téma, de tehát nekem is fura, tehát én is még abban az időben akkor indult el az internet, tehát, hogy nem volt telefonom, meg minden, tehát, hogy nekem is ugyanúgy kell fejlődnöm, de ahhoz, hogy én kapcsolatot tudjak teremteni, és hogy egy olyan jövő generációt tudjunk nevelni, hogy minden rendben legyen, szükséges sajnos ezt a pici energiát beletenni, hogy kicsit utána járunk a dolgoknak. Ezt tudom üzenni a pedagógusoknak, hogy szerintem ez sokat jelent.
1: A Juventus-Ventus Egyesület, úgy olvastam, hogy az elektronikus téren, vagyis a cyber téren belüli zaklatással is foglalkozik, nem csak a fizikális kortárs zaklatással, mint olyan. Hogy akar egy civil szervezet belelátni abba a térbe, amiben még a szülő se tud belelátni, vagy az ott esetben a tanár se, a fiatalabb tanár, aki mondjuk kezel számítógépet. Hiszen az egy olyan, akár Viber, akár TikTok, akár Instagram, Facebook, bármelyik cyberhálózatról beszélünk, olyan szintű zárt vonalat képvisel, hogy szinte egy világ a világban. Nem olyan, hogy aki mellette elmegy, az látja. Hogyan tudod tetten érni, hogyan tudsz belenyúlni, hogyan tudsz ebben segíteni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. A Juventus-Ventus Egyesületnek volt egy IPA projektje, aminek a kortárs bántalmazás megelőzése volt a témája, és ahol csináltunk egy vajdaság szerte egy nagy kutatást, ahol azt kérdeztük meg a pedagógusokat, fiatalokat foglalkozó szakembereket, hogy milyen szintű most a kortárs bántalmazás. Nagyon katasztrofális adatokat kaptunk, ugye láthattuk, hogy hallhattuk a médiában, hogy többször volt késelés, meg fizikai támadás, és ugyanúgy az online térben is ez megjelenik. nem annyira nehéz szerintem észrevenni, mint sem inkább az, hogy hogyan reagálnak rá a pedagógusok, vagy akár egy szülő. Tehát, hogy
1: veszed észre?
0: Én azt hát úgy veszem észre.
1: Megváltozik a viselkedése? Hogy veszed észre?
0: Elsősorban úgy, hogy beszélgetek a gyerekemmel, tehát, hogy, vagy a fiatallal. Tehát nem biztos, hogy észreveszem. Nyilván vannak jelei, hogy például rosszabb kedvű, nem eszik annyit, nincs kedve már, ne szólj hozzá, tehát, hogy már nem tart kapcsolatot a barátaival vagy a családjával, de hogy ez szerintem egy alap dolog, hogy a szülő beszélget a gyermekével, tehát kérdezgeti, és nem úgy, ahogy a filmekben szoktuk látni, hogy milyen napod volt, jó, hát jó van, akkor szia, hanem próbál ugyanezt, mint az előző témára beszélgetni, kapcsolódni, akár lehet az online beszélgetés is, hogyha a gyereknek úgy van kedve, ez így nagyon furán hangzik, de ez még mindig jobb, mint a nulla kommunikáció, tehát, hogy lehet a gyereket őszintén beszélgetni, nem buták ezek a gyerekek, nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az Z generációt butának tekintik. Közben nagyon is intelligens generáció beszélünk, csak csendes generációról. Ez nem azt jelenti, hogy ő buták, tehát muszáj beszélgetni, kérdezni, és hogyha a szülő már egy olyan rossz megküzési stratégiát mutat a gyermekének, akkor azt jó lenne felismerni, és a gyerekének már nem továbbadni. Gondolok itt arra, hogyha valaki egy elkerülő megküzési stratégiá mutat a gyerekének, akárhogy a táborokban látom, hogyha van egy kicsi minimális konfliktus.
1: Akkor abból kihátrál.
0: Kihátrál. És a gyerek ugyanúgy viselkedik.
1: Magyarul nem konfrontálódik senkivel.
0: Igen, tehát hogy így egy nagyon nehéz megtudni, hogy akkor most mi a probléma, mert hogy a gyerek nem fogja elmondani, nem azért, mert nem akarja, hanem nem tudja. Tehát, hogy ezt is meg kell. Tehát a kommunikációra kell pici-pici gyerektől, kortól kezdve, és onnantól kezdve ez lehetséges. Én tapasztalom a gyerekeket, például ilyen zárat tesznek a telefonjukra, hogy nem tudom mennyi időközönként nem tudja használni a telefonját. Ezt mondjuk egy tök jó dolognak tartom, tehát hogy be van állítva a gyereknek a telefonján, hogy nem tudom, este 10-től, másnap reggel 10-ig nem használhatja, illetve azt is tudniuk kell a szülőknek, hogy mondjuk idősebb korban, 15-6-7 éves korban már van privát Instagramjuk, tehát van egy olyan profiljuk, amit a nagyvilágnak mutatnak, a szülőnek, nagyszülőnek, pedagógusnak, és van egy olyan magán fiókjuk, amit csak az ő szűk társasága tud. Na ez már egy picit nehezebb dió, de ezért lenne szükség olyan szakemberekre, akik ifjúságsegítéssel foglalkoznak, olyan helyekre, ahol a gyerekek vagy fiatalok erről tudnak beszélgetni. Tehát, hogy óriási segítségre van szükségük, de már nagyon régóta látszik, a Nagy Ádámos irodalmakban lehet leginkább ezeket elolvasni, hogy az iskola és a szülő az már nem tud annyira vigyázni vagy óvni a gyerekre, mint mondjuk a harmadlagos szocializációs közeg, ugye a szabadidő szcenáriója. Tehát, hogy ez mind-mind-mind benne van, de nyilván otthon azért lehet követni azt, hogy a gyerek mennyi ideig telefonozik, milyen platformokat használ. Tehát, hogy én ezt tudom ajánlani, ez a legjobb, hogy beszélgetünk a gyerekkel.
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Eddig tartott a mai Pannon Presszó. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Holnap Brasnyó Zoltán számít a figyelmetekre 8 és 14 óra között. Tartsatok velünk akkor is és addig is. További kellemes délutánt kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!
1: 91,5 MHz Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. 12 tűz továbbra is aktív Szerbiában, de jó hír, hogy a Deliblati homokpusztán már egyetlen tűzfészek sincs, közölte Luka Csáusítja, a rendkívüli helyzetek kezelésével megbízott szektorvezetője. A Stolovi-hegységben is jobb a helyzet, mint az előző napokban, a tüzet azonban még nem sikerült lokalizálni. Továbbra is küzdenek a lángokkal a Vránya melletti Lukovó faluban is. A Deliblati homokpusztával kapcsolatban az illetékes továbbá elmondta, hogy nagy szükség van az óvatosságra, mivel a hétvégére erős szelet jósolnak az ország ezen részére. Ami a homokpuszta lángba borulását illeti, a tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, a nyomozás pedig folyamatban van. Megnövekedett forgalom várható augusztus utolsó hétvégéjén. A Szerbia útjai közvállalat arra kéri a közlekedés minden résztvevőjét, hogy legyen különösen óvatos és felelősségteljes a vezetés során, mivel a nyári szezon vége és a nyaralásról hazatérő turisták miatt várhatóan jelentősen megnövekszik a járművek száma Szerbia valamennyi fontosabb útvonalán augusztus utolsó hétvégéjén. Arra kérik a közlekedőket, hogy időben tervezzék meg utazásukat, kipihenten induljanak útnak és két óránként szünetet, mivel a nyári közlekedési körülmények fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényelnek. Kamion gázolt el két útépítő munkás Zombor közelében. A tragédia ma reggel 7 óra körül történt a Kerény és Szivác közötti úton. A szerbiai RTV értesülései szerint egy 30 éves teherautósofőr hajtott az úton dolgozó munkások közé. A két áldozat 36, illetve 62 éves volt, és a helyszínen életét vesztette. A feltételezések szerint a balesetet gyors hajtás okozhatta. Az ügyészség helyszíni vizsgálatot tartott. A zombori alapfokú ügyészség tájékoztatása tájékoztatása szerint a 30 éves sofőrt őrizetbe vették. Súlyos közlekedésbiztonsági vétség elkövetésével gyanúsítják. A baleset miatt rövid időre leállították a forgalmat az érintett útszakaszon, később azonban helyreállt a közlekedés. Elfogadta a szerb kormány Szerbia 2026 és 2031 közötti időszakra vonatkozó természetvédelmi programját. A dokumentum célja egy hatékony természetvédelmi rendszer kialakítása, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása, valamint az ökoszisztémák megőrzése és helyreállítása. Sara Pavkov környezetvédelmi miniszter szerint fontos lépés történt a szerbiai természetvédelemben. A program egyik fő célkitűzése, hogy 2031-re Szerbia a hatékony és integrált természetvédelmi rendszerrel rendelkezzen. A tervek között szerepel a fajok és élőhelytípusok, valamint a védett területek és az ökológiai hálózat hatékonyabb védelme és kezelése. A program kitér a Natura 2000 hálózat fejlesztésére, a biodiverzitás térő negatív hatások csökkentésére, valamint az intézményi és jogszabályi háttér megerősítésére is. Pavkov kiemelte, a célok megvalósításához minden szinten szükség van az intézményi kapacitások fejlesztésére és a természetvédelmi rendszer megerősítésére.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, a folytatásban is túlnyomóan napos és meleg idő várható térségünkben. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint augusztus végéig és szeptember elején a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 35 fok között lesz.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
13: Bomax.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. 12 tűz továbbra is aktív Szerbiában, de jó hír, hogy a Deliblati homokpusztán már egyetlen tűzfészek sincs, közölte Luka Csausics, a rendkívüli helyzetek kezelésével megbízott szektor vezetője. A Stolovi hegységben is jobb a helyzet, mint az előző napokban, a tüzet azonban még nem sikerült lokalizálni. Továbbra is küzdenek a lángokkal a Vránya melletti Lukovó faluban is. A Deliblati homokpusztával kapcsolatban az illetékes továbbá elmondta, hogy nagy szükség van az óvatosságra, mivel a hétvégére erős szelet jósol az ország ezen részére. Ami a homokpuszta lángba borulását illeti, a tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, a nyomozás pedig folyamatban van. Megnövekedett forgalom várható augusztus utolsó hétvégéjén. A Szerbia útjai közvállalat arra kéri a közlekedés minden résztvevőjét, hogy legyen különösen óvatos és felelősségteljes a vezetés során, mivel a nyári szezon vége és a nyaralásról hazatérő turisták miatt várhatóan jelentősen megnövekszik a járművek száma Szerbia valamennyi fontosabb útvonalán augusztus utolsó hétvégéjén. Arra kérik a közlekedőket, hogy időben tervezzék meg utazásukat, kipihenten induljanak útnak és 2 óránként tartsanak szünetet, mivel a nyári közlekedési körülmények fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényelnek. 85 éves korában meghalt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, hágai elítélt. Családja több agyvérzése után azt kérte, hogy engedélyezzék szerbiai gyógykezelését, erre azonban nem kapott lehetőséget, közli a szerbiai RTV. Mladić 1992 és 1995 között a boszniai szerb köztársaság hadserege vezérkarának parancsnoka volt. A horvátországi, valamint a bosznia-hercegovinai háború idején több jelentős katonai hadműveletet irányított. Mladićot 2022. júniusában jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. A hágai törvényszék 1995. júliusában adott ki elfogató parancsot ellene, 1996. júliusában pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. 2011. május 26-án fogták el a Nagybecskerek melletti Lazarevo faluban. Élete utolsó 15 évét börtönben töltötte. Alekszandar Vučić államfő néhány nappal ezelőtt azt kérte, hogy Mladić élete utolsó napjait otthon tölthesse, a kérelmet azonban elutasították. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerő hiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napi díjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idény munkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idény munkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. Azóta több mint 100 000 munkást regisztráltak, az állam pedig mintegy 2,4 milliárd dinár adó és járulékbevételhez jutott. A gazdák szerint azonban a bejelentés önmagában nem oldja meg a munkaerő hiányt, és sok termelő emiatt nem tudja teljesen kihasználni termelési kapacitását.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint augusztus végéig és szeptember elején a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 35 fok között lesz. Augusztus utolsó három napján pedig 35 fok fölé is emelkedhet. A tájékoztatás szerint a csapadék hiánnyal párosuló magas hőmérséklet, valamint az időnként megerősödő szél továbbra is hozzájárul a növényzet kiszáradásához, és jelentős mértékben növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének veszélyét.
8: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Újabb szakasz épül a Királyhalmi kerékpárúton. A szárazság az őszi vetések előkészítését is nehezíti. 12 tűz továbbra is aktív Szerbiában, valamint földcsuszamlás és pusztító árvíz öntötte el Nepált és Tibetet. Egyre több a halálos áldozat és rengeteg az eltűnt személy. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Újabb szakasz épül a Királyhalmi kerékpárúton, ma megkezdődött az 1070 méter hosszú útszakasz aszfaltozása a Buki hídtól a Kőrös érig az OptiBike 3 projekt keretében. A munkálatok várhatóan szeptember 1-jéig tartanak, ez idő alatt az érintett útszakaszon lassabb forgalomra kell számítani. Halász Zoltán riportja.
9: Augusztus 27-én megkezdődtek a kerékpárút munkálatai Királyhalmon a Szegedi út mentén. Az 1070 méteres kerékpárút szakaszon várhatóan szeptember 1-jéig tartanak majd a munkálatok, ezért lassabb forgalomra kell számítani. A Szabadka területén több mint 4 kilométeren zajló munkálatok az OptiBike 3-as elnevezésű projekt keretein belül zajlanak. A kerékpárút Szabadka és Tompa önkormányzatának közös projektje. A beruházás célja a közlekedés biztonság javítása és a kerékpáros turizmus fejlesztése, hosszabb távon pedig a környezetterhelés csökkentése. Fodori Rén szerint az új útvonal a helyieknek és a fiataloknak is több lehetőséget kínál.
10: A fiataloknak miért lesz hasznos? Sokat bicikliznek itt? Vagy?
11: Bicikliznek, meg jönnek azok a verseny biciklizősök is.
9: A projekt a jelentős infrastrukturális fejlesztések mellett az épített és kulturális örökség megismertetésére, az egészséges életmód népszerűsítésére és a határmenti együttműködések jelentőségére is fel szeretné hívni a figyelmet. Egyébként a Királyhalmi kerékpárútból korábban már 1757 méter elkészült. A mostani munkálatok a Buki hídtól a Kőrös érig tartó szakasz kiépítését jelentik. Újhelyi Ákos, projektmenedzser.
12: A Buki hídtól egészen a Kőrös érig fog képülni ez a kerékpárút. Itt még körülbelül marad egy 200 méternyi kerékpárút a Szabadka határáig, azt pedig a közeljövőben szeretnénk megvalósítani, illetve egy hidat is megépíteni. Nagyon fontos még elmondani, hogy ennek a projektumnak a keretében egy kerékpáros híd is megépült Hajdijáráson, illetve egy pihenőpont, valamint egy applikációt is kidolgoztunk annak érdekében, hogy az ide látogató kerékpáros turisták minél könnyebben tudjanak tájékozódni Szabadka területén, ami a kerékpárutakat illeti, illetve 6 tematikus kerékpár útvonalat fogunk felajánlani a számukra, hogy körbe tudják járni Szabadkát, és annak a nevezetes épületeit és más fontos helyeit be tudják járni.
9: Az OptiBike 3 projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg a Magyarország és Szerbia közötti IPA határon átnyúló együttműködési program keretében. A teljes költségvetés meghaladja 2,3 millió eurót, ebből csaknem 2 millió eurót fedeznek uniós támogatásból.
8: Megnövekedett forgalom várható augusztus utolsó hétvégéjén. A Szerbia útjai közvállalat arra kéri a közlekedés minden résztvevőjét, hogy legyen különösen óvatos és felelősségteljes a vezetés során, mivel a nyári szezon vége és a nyaralásról hazatérő turisták miatt várhatóan jelentősen megnövekszik a járművek száma Szerbia valamennyi fontosabb útvonalán augusztus utolsó hétvégéjén. Arra kérik a közlekedőket, hogy időben tervezzék meg utazásukat, kipihenten induljanak útnak és 2 óránként tartsanak szünet, mivel a nyári közlekedési körülmények fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényelnek. A szárazság az őszi vetések előkészítését is nehezíti. A repcevetési ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túlszáraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok, és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Balázs Zita riportja.
0: Feszülten figyelik a gazdák az eget, hiszen most már elengedhetetlen egy nagyon mennyiségű csapadék az őszi vetések megfelelő előkészítéséhez. A talaj egyes helyeken annyira ki van száradva, hogy elegendő nedvesség nélkül nem lehet előkészíteni a magágyakat, miközben a repce optimális vetési ideje vészesen közeleg. Az elkövetkező hetek időjárása tehát nem csak a munkálatok kezdetét, hanem az őszi vetés sikerességét is meghatározza majd. A repcevetésének megfelelő időszaka körülbelül egy hónapig tart. Ideális esetben a szeptemberi hónap végéig érdemes a magokat a földbe juttatni. A vetés előtt azonban megfelelően elő kell készíteni a talajt, amihez elengedhetetlen a kellő mennyiségű nedvesség. A csantavéri termelők szerint száraz a határ. A földeken szinte mindenütt porzik a talaj, ezért nem tudják megkezdeni az előkészítő munkálatokat, ami a vetés időpontját is késlelteti. Balogh Zsolt, csantavéri termelő.
7: Neki kell elkezdeni a talaj előkészítésnek, tehát száraprítás, tárcsázás, műtrágya kijuttatás, de egyelőre még várunk vele, hát ha lesz egy kis csapadék, mert ha végig is tudunk menni a talajon, hát ha rögösnek nem is lesz rögös, de viszont nagyon poros, egy por réteg, ami nagyon nem tud mit kezdeni tényleg.
13: Meddig van úgymond időtök, meddig kéne előkészíteni a talajt, mikor kéne, hogy induljon a vetés?
7: Hát a repce az, mert itt ez a szeptember folyamán nem volna rossz, fel tudnánk vetni.
0: Ha az elkövetkező hetekben nem hullik számottevő mennyiségű csapadék, a gazdák kénytelenek lesznek száraz, poros talajba vetni a repcét, ami bizonytalan kelést és ezáltal gyengébb terméseredményt hozhat. Azoknak a termelőknek, akik nem vállalják a porba vetés kockázatát, más gombon a félék termesztése mellett kell dönteniük. Kecsinovics János, csantavéri termelő.
14: Tiszta, száraz por. No most ebbe a porba, ha beletesszük a repcemagot, kap egy 5-10 liter esőt, akkor egy része ki fog kelni, de egy része az nem fog kikelni, és akkor itt veszik a mag, nem lesz erőteljes, egyenletes a kelés, ez már startbarosz lesz. Most azt kellene szerintem, hogy megvárnánk egy kis csapadékos időt, hogy legalább a vetési mélység egyenletesen átázni.
0: A gazdák egyelőre csak redukált, vagyis kisebb intenzitású talajművelést, például tárcsázást tudnak végezni a földeken. A repce és a mák vetésével szeptember végéig várhatnak, mivel ezeket kockázatos lenne a száraz, poros talajba elvetni.
8: 12 tűz továbbra is aktív Szerbiában, de jó hír, hogy a Deliblati homokpusztán már egyetlen tűzfészek sincs, közölte Luka Csáusitja, rendkívüli helyzetek kezelésével megbízott szektor vezetője. A Stolovi hegységben is jobb a helyzet, mint az előző napokban, a tüzet azonban még nem sikerült lokalizálni. Továbbra is küzdenek a lángokkal a Vránya melletti Lukovó faluban is. A Deliblati homokpusztával kapcsolatban az illetékes továbbá elmondta, hogy nagy szükség van az óvatosságra, mivel a hétvégére erős szelet jósolnak az ország ezen részére. Ami a homokpuszta lángba borulását illeti, a tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, a nyomozás pedig folyamatban van. földcsuszamlás és pusztító árvíz öntötte el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csak nem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük három magyar és egy szerb is. Dudás Dániel összefoglalója.
15: A Nepál és Kína fennhatósága alatt álló Tibet határvidékén bekövetkezett katasztrófa közvetlen kiváltó oka egy gleccser összeomlása volt a Himalájában. Hatalmas mennyiségű jég, kőzet, sár és víz indult meg a hegyekből, majd pillanatok alatt elárasztotta a völgyeket. A rengésérzékelők adatai alapján az esemény egy körülbelül 5,2-es erősségű szeizmikus jelenséget is produkált. A lezúduló víz és hordalék egész település részeket söpört el, házakat, járműveket, hidakat és utakat temetett maga alá, vagy sodort el. Nepálban több tucat hidat és mintegy 40 kilométernyi utat rongált meg az ár, ezért a mentőegységek sok helyre csak helikopterrel tudnak eljutni. A katasztrófa különösen sok turistát és zarándokot érintett. Az eltűntek között indiai, amerikai, ausztrál, brit, kanadai és számos más ország állampolgárai is vannak. Sokan a tibeti Kailas Mansarovar felé tartottak, amely a hinduk és a buddhisták számára is kiemelt vallási jelentőségű zarándokhely. A mentésben több mint 5000 nepáli katona és rendőr vesz részt, helikopterekkel kutatnak a túlélők után, és szállítanak segélyt az elszárt településekre. Mindeközben újabb áradások veszélye is fennáll. Mivel a folyókat a lezúduló törmelék több helyen eltorlaszolhatta, ideglenes víztározók jöhettek létre. Ha ezek átszakadnak, újabb hatalmas árhullám indulhat meg.
8: A pontos idő 16 óra 10 perc.
5: Időjárás.
16: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütés várható. Csapadékra nem kell számítanunk. Időnként azonban megélénkülhet majd a délkeleti szél. A csúcsértékek a mai naphoz hasonlóan szintén 34 fok körül alakulnak pénteken.
17: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma. Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: napocskáról szólt a dal, Szolá, Henry PFR dala. Itt a mai csillagulás kezdetén, hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek. Na, folytatásban egészen 20 óráig. És bizony, kérjétek, kívánjatok! 19 óráig érkezhetnek a kedvenceitek a 90-es évektől egészen napjainkig. A jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannonrádió csütörtök van, lesz majd Retro Chat a harmadik órában, addig viszont még rengeteg jó zene vár ránk. Jön például az a dal, amelyet még a 2000-es években Vance Joy, egy ausztrál énekes vitt sikerre, ez a Riptide, Szigála és Jackson, mi pedig feldolgozták, úgyhogy jön ebben az újra gondolt változatban. Aztán pedig itt lesz még Hugh Girl, David Guettával a legújabb nagylemezéről, a 21-ről, a 21-es nevezetű nagylemezéről, amely egyébként ugye Moving to the Sun-t is tartalmazza. Ott lesz tehát a Shine. Ezeket hallgatjuk még mielőtt a mai első kérések teljesülnének. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást! Ezen a csütörtök délutánon akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

It's all the shine. A napjaink kedvencei közül kellemes délután minden hallgatónak. Tanány Tamástól a Most így a jó című dalát szeretném. Köszönöm, Evelyn, így indult. Az első, illetve ez volt az első üzenet és az első teljesülendő kívánság. Dal, itt lesz majd a kezdőblokkban Nigel's Lately rádiómixében, tehát Tanány Tamás és a Most így a jó. Üdve, lehetne Tayo Cruztól a Dynamite? Ezt Norbi kérdezte. Lehet bizony a 2000-es évek egyik jó kis buli himnusza, mindjárt jön majd a blokk végén. Szia, Len, szeretném kérni Bi Alexi és Nagy Bogi közös új dalát. Köszönöm, Lilla. Ugye a Nem hiszek című dalra gondoltál. Bi Alexi és a Slap és Nagy Bogi, ők is mindjárt itt lesznek. Szia, Andi vagyok Tompáról, Comrade I Believe dalát szeretném, köszönöm. Hallgatjuk majd a fiatal német énekes, úgymond berobbanó sikerdalát, mert hogy ez volt az első igazi nagy slágere. És még egy üzenet, Szevaszalen ATB Hold You számát kérném a csillaghullásban. Jó műsort, sok jó zenét kívánok, üdve, Endre. Köszönöm szépen, kellőképpen alakítjátok a zenei irányvonalat. Jön Comrade, aztán Tarány Tamás, ATB, Bi Alexi és a Slep Nagy Bogival, majd pedig Tayo Cruz.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Turn this all the way up. Playing the

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Most itt a Csillaghullásban Beretka Ádámot hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél, elégszem és sikeredett. A címe Boldog akarok lenni.
2: Anya, remélem büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm.
3: Igazából vannak tényleg így megírt olyan dalok, amiket így elrakok, és akkor majd, ha úgy van, hogy így tényleg így rá tudnék újból reflektálni, és újba benne tudnék lenni, akkor elő szoktam venni, és akkor nekiállok megint befejezni, inkább így. Úgyhogy igen, ez is a Boldog akarok lenni is egy ilyen fajta dal.
2: De a szívem hangosabban dobban fel, mikor újból átölesz.
3: Sokszor, amikor tényleg így fióba kerülnek a dalok, akkor még nem, nincs kész, még nem tudom, hogy az mi lesz ez a dal, hova is fog kifutni, vagy mi is lesz az igazi sztoria ennek a dalnak. Van olyan, amikor már kijön, és én sem értem egyébként, és csak a nézők meg a hallgatók döntik el, hogy ez mi lesz ez a dal. Például itt van a miért is az előző, hogy nem gondoltam volna, hogy mondjuk esküvőkön is megszólal ez a dal, mikor két ember házasságot köt egymással. Tehát fantasztikus dolgok szerintem ezek, és pont abba gondoltam bele, ezt még elmondom, hogy ültünk a párommal az erkélyen, és mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy én most itt ülök, de lehet egyébként több ezer vagy több tízer ember pedig pont akkor hallgatja ezt a dalt, és lehet valamiben van benne, és hogy ez milyen lélekformáló, hogy én nem ugye részük vagyok valamilyen szempont, és ez tök érdekes.
2: Az én lelkem épp a vízben andalom, rajta virágok nyílnak ki minden egyes hajlalom.
3: Ha belegondolunk abba, hogy az életnek tényleg az apró, nagyon apró örömeire gondolunk, vagy asszociálunk, akkor igazából már el tudjuk érni azt, hogy oké, akkor ez lehet a boldogság. Szóval igazából nem tudom definiálni, hogy ez mi. Azt tudom, hogy mosolygok, hogy most örülök, és jó helyen vagyok, jól érzem magamat, és szerintem ez az. De nem tudom megmondani azt, hogy ez hogy is definiálnám. Igazából ez a dal is, ugye a Boldog akarok lenni is úgy készült, hogy amikor elkezdtem írni, akkor nagyon a legsötétebb, legmélyebb érzéseimre gondoltam, főleg a dal első felében. Ugye, hogy anya, remélem büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm. Tehát nagyon érdekes gondolatokat írtam meg benne, és anyukám még el is küldtem neki egyszer. Szóval sokszor születnek így dalok, hogy megkönnyezem őket, mikor írom. És szerintem ez az őszinteség, amit bele kell rakni a dalba.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Programajánló.
6: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon

Martin Garrix és Ed Sheeran. 12 évvel ezelőtt kezdték el, ennek a dalnak az alapjai teljesen máshogy szólt még annak idején. Aztán soha nem lett kiadva, legalábbis az elmúlt 12 évben, de egy-két buliban azért hallható volt, és a rajongók addig nyőztették őket, amíg a srácok ismét összeálltak, és 2026-ban elkészült a végleges változat, ezt hallhattuk a Repeat It címmel. Itt vagyunk a Csillagulás valami második órájában, és újabb kívánság dolog teljesülnek, illetve ne felejtjétek, 19 óráig kérhetek, kívánhattok még. Szép napot a Szeretni, akit nem lehet című dalt szeretném meghallgatni a kívánság műsorban. Köszönöm Ildikó, ő majd a halott pénz Rúzsa Magdival. Hello, a lenyú a műsor szokásosan. A belefér Dániel Fitől az Orgonafát kérném. Köszönöm, Szilvia. Bele bizony, Dániel Figergőjék is jönnek majd ebben a blogban. Sziasztok, kérni szeretném a délutáni pakolászáshoz Teddy Swims-től a Bad Dreams-t. Ezt már Albert írta. Jó szorgoskodás, jó pakolászást. Bármit is pakoltok, vagy pakolsz. Jön majd természetesen a mai kedvencek közül Teddy Swims és a Rossz Álmoka vagy a Bad Dreams. Szia Csajsziknak, szeretném küldeni Dua Lipától a Physical-t. Köszi szépen, Betty voltam. Ezt is hallgatjuk, illetve még egy üzenet, sziasztok, Snap the Power zeneszámot kérném. Köszi, Gyuri. Ezzel megyünk, egy igazi nagy klasszikus, jön tehát a Snap, aztán Halottpénz Rúzsa Magdival, majd Teddy Swims, itt lesz a Dániel Fi csapat és Dua Lipa is.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, ez pedig a Rúzsa Magdival közös a Szeretni, akit nem lehet, itt a Pannon Rádióban.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, hallgassátok a Pannon Rádiót.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egér.

0: kanódugrás világbajnoka, a rekordtartó aktív sportoló, Armand Duplantis, avagy svéd énekes, most már így is nevezhetjük, művésznevén Mondo, és a budapesti szeptember 11-e és 13-a közötti megmérettetés hivatalos himnusza, ez volt a Gold itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban jön az Animal Cannibals.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Figyelem! Figyelem!
3: Az Animal Cannibals megérkezett.
4: Ricsi P. vagyok.
3: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
1: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
5: 89-ben alakult a formáció, és azóta is aktívan tevékenykedtek ezen a sokszor ingatag zenei ösvényen. Mondd el nekünk, mi a sikeretek, valamint a pályán maradásotok titka, így ennyi év után is.
6: Tegyük gyorsan hozzá, hogy bár valóban 89-ben alakultunk, de ennek az első 6 évünk azért azzal telt el, hogy Tamárlét összes fokán végigmentünk, és 6 év után 95-ben jött ki a Takarítónő című dal, amely meghozta a vállalt sikert, tehát azért sok meló volt benne, és szerintem lehet, hogy ez is az alapja ennek a hosszú távú sikernek, hogy ha az ember nagyon megdolgozik érte, akkor jobban megbecsüli, míg hogyha hirtelen ölébe hullik valami, akkor lehet, hogy nem látja akkor abban a pillanatban, hogy az tényleg hogyan tovább és miként lehetne hosszú távon is életképessé tenni és megtartani. Lehet ez az egyik titka, hogy igenis ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, ahhoz nem baj, hogyha vannak a pálya elején kihívások, buktatók, és aztán szépen lassan lépésről lépésre halad csak a sikert felé. Az a nagy szerencség, hogy nekünk először volt a barátság, és abból lett a zenekar, az együttes. Úgyhogy ez fordított esetben lehet, hogy nem biztos, hogy működött volna. Tehát ez biztos, hogy mázni, hogy először mi azért elég jól összehavarkodtunk, és elég jól megismertük a másiknak a gyenge pontjait, meg az erősséget. Egyébként én úgy érzem, hogy főleg az is lehet az ok annak, hogy mi jól kijövünk, hogy hasonlítunk egymásra sok mindenben. 11 nap különbséggel születtünk, tehát nagyjából, vagy mondhatjuk, hogy szinte tényleg egyforma korúak vagyunk. A világ dolgainak a többségről ugyanazt gondoljuk, persze azért van egy csomó minden, amiben másképp gondolkodunk, de azért nagy dolgokban, tehát ott azért megvan egyetértés, illetve hát az ízlésünk is sok helyen találkozik is hasonló, úgyhogy ezek az apróságok azért segítenek, bár ugye mondják, hogy az ellentétek vonzzák ki egymást, ez lehet, hogy rövid távon igaz is, de szerintem hosszú távon azért nem vagy, mert a másik hullámhosszára van azért hangolódva, mert akkor ilyen hétköznapi gondok, meg hétköznapi kérdések fel sem merülnek, hanem ezeket átugorva lehet olyan dolgokkal foglalkozni, ami tényleg a kreativitás és az agytekerőjéket rendesen megoldhatja. Sziasztok, én Ricsi P. vagyok az Animal Cannibalsből, ez pedig a Pannon Rádió. Hallgassátok éjjel-nappal!

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
6: Hey, what's up? This is Jay-Z.
7: This is Big Snoop D-O-double-G.
8: It's your boy Wiz Khalifa, man.
9: Hey, yo, this is Eminem.
10: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
11: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban. 2 kérés, 2 kívánságdal teljesül ebben az órában, és még a következő óra végéig jöhetnek újabbak, illetve a következő óra második felében itt lesz majd a Retro Chart, olyan dalokat hallgatunk, amelyek a mai napon, tehát így augusztus végén uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot. Na de most Sialen Hero-tól a Párizst szeretném kérni. Köszi, Bence. Jön majd az AK26 egyik fele, a testvér pár egyik fele, azaz Hero és a Párizs című dala, illetve itt lesz még kedves csillaghullás Imagine Dragons Believer dalát kérném. Köszönöm, Ági, hogy jön az amerikai Imagine Dragons banda, aztán pedig Hero-tól a Párizs.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: 18 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ti a csillagulást hallgatjátok, és az elmúlt néhány percben a Jonatász, valamint a Plastic Punk formáció közös dal az In the Middle szólt. Most pedig újabb kívánságdalok teljesülnek. Ebben az órában jöttek még újabbak, illetve még ebben az órában jön az eheti retro chart is, ahogy a csütörtökönként lenni szokott. Szia, Zara Larsson Last Life számát kérném. Violetta kérte tőlem a skandináv énekesnő dalát, mindjárt jön. Kedves csillagulás, a Magna Cum Laude Mindig Lesz című zeneszámát szeretném, ha szólna. Köszönöm, Marianna. Ez egy újabb keltezésű dal. Mező Miséjéktől jön, tehát ha mindig lesz, Magna Cum Laude-tól másodikként játszom. Szép napot, szeretném meghallgatni Álmokfutóktól a Hold dalát, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi. Ezt a felújított változatban pörgetem még pedig Lotfi Begi, Náksi Attila, ugye maga Kozsó, az Álmokfutók, illetve Dr. Béres is benne van ebben a Hold dalában. Sziasztok, Lady Gaga Dead Dance, ezt szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Ivet János Halmáról. Meg lesz szívet a mai kedvencek közül, pörög majd neked a blokk végén. És még egy üzenet, ciao a Fragmától, a Takaz Miracle-t ad le a len azoknak, akik szeretik. Üdve Kelebiáról, Bandi. Ez pedig a 2000-es évekből jön, tehát Fragma, utána Lotfi Begi, Náksi Attilával, Álmokfutókkal és Dr. Véressel, majd utána Lady Gaga, előttük itt lesz a Magna Cum Laude, kezdésnek pedig Zara Larsson.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannonra.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Csillaghullás, a könnyű zene egész.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio.
2: Csillagulás. Itt a Csillagulásban pedig jön a folytatásban a Retro Chart. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, tehát augusztus 27-én az angol toplista élén álltak. Például 1993-ban, 1998-ban, 2003-ban, 2007-ben, vagy például 2013-ban. Nagy nevek, világsztárok, indul a mai Retro Chart.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: The Retro Chart.
0: Your number one.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.
4: 1993. Michael Jackson, Giving to Me.

0: You're number one. Number one.
1: Csillagullás a Pannon Rádióban.
2: 1998. Madonna, Frozen.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: 2003 Christina Aguilera, Beautiful.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön, Boros

0: Jonas Blue is az Edge of Desire. Itt a csillagulás utolsó órájában elérkeztünk az áróblokhoz kettő kívánsággal, ami még teljesül. Hello Allen a Karib-tenger kalózainak a zenéjét kérném a műsorban, abban a régi bulis verzióban. Kösz, ha mehet. Ezt Ervintől kaptam. Napban fog szólni bizony 2000-es évekből, 2006 vagy 2008. Deep Darrell remixében jön a Scotty és a Black Pearl. Karib-tenger kalózainak a témazenéje, ugye bulisan. Illetve sziasztok, Ronitól szeretném a Republic feldolgozást kérni, Engedj közelebb címmel. Ezt pedig Adél kérte, hogy jön tehát ez a Republic átillat Ronitól, illetve utána Scotty és a The Black Pearl.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás bizony a legnagyobb kedvencekkel, a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, egész kiadósan a 2020-as évek legelejéről. Nagy-nagy zenékkel mindez egy kiváló mixbe formálva, tehát egyvelegben egészen 20 óráig, utána pedig érkezik a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Holnap ebben az időtájban a szokásos műsorsában Best of Csillaghullás lesz hallható, tehát nem élő csillaghullás. Hétfőn viszont már itt leszek, a 16 óra híradót követően, tehát hétfőn, hétkezdő hangulatban már lehet kérni, kívánni, akkor már tehát élő csillaghullás lesz, holnap viszont szövegmentesen Best of 16 is. Tehát a 16 óra híradót követően egészen 20 óráig, hogy nem szólok bele. Úgyhogy számítok majd a figyelmetekre hétfőn is, mi is, holnap is nagyon jó zenék lesznek, de mint mondtam, szövegmentesen. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon is a keverő előtt, Boros Alánt hallottátok, kívánok további szép estét, jó rádiózást, és a hétfői viszonthallásig, sziasztok!

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, hiatal mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: 20 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Újabb szakasz épül a Királyhalmi kerékpárúton. Ma megkezdődött az 1070 méter hosszú útszakasz aszfaltozása a Buki hídtól a Kőrös érig, az OptiBike 3 projekt keretében. A munkálatok várhatóan szeptember 1-jéig tartanak. Ez idő alatt az érintett útszakaszon lassabb forgalomra kell számítani. Megnövekedett forgalom várható augusztus utolsó hétvégéjén. A Szerbia útjai közvállalat arra kéri a közlekedés minden résztvevőjét, hogy legyen különösen óvatos és felelősségteljes vezetés során, mivel a nyári szezon vége és a nyaralásról hazatérő turisták miatt várhatóan jelentősen megnövekszik a járművek száma Szerbia valamennyi fontosabb útvonalán augusztus utolsó hétvégéjén. Arra kérik a közlekedőket, hogy időben tervezzék meg utazásukat, kipihenten induljanak útnak, és 2 óránként tartsanak szünetet, mivel a nyári közlekedési körülmények fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényelnek. 84 éves korában meghalt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, hágai elítélt. Családja több agyvérzése után azt kérte, hogy engedélyezzék szerbiai gyógykezelését. Erre azonban nem kapott lehetőséget, közli a szerbiai RTV. Mladić 1992 és 1995 között a boszniai szerb köztársaság hadserege vezérkarának parancsnoka volt. A horvátországi, valamint a bosznia-hercegovinai háború idején több jelentős katonai hadműveletet irányított. Mladićot 2022. júniusában jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett mindennapi pedagógiai munka színvonalának és hatékonyságának fejlesztése érdekében szervezett akkreditált szakmai konferenciát a Magyar Nemzeti Tanács a Magyarkanizsai Városháza dísztermében. A szakmai találkozón bemutatták Kurcinák Kis Szilvia Betűkre hangolódva című 3 kötetes olvasás segítő feladatgyűjteményét is.
3: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtök.

jazz rap, G-funk, boom bap, old school követi a trap, ami nyúle. Új like, új hullám, 91.5 nullán.